0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Hey, Dalmat.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Azt

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.
2: Te vayas con el viento, como siempre.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Suvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Pannó reggeli, 91.5.
2: Szép jó reggel.
3: Na jó reggel, sziasztok! Ati írt is, sziasztok, csajok!
1: Pannó reggeli, 91.5.
2: Szép jó reggel.
3: Na jó reggel, sziasztok! Ati írt is, sziasztok, csajok! Na, hello!
2: Hogy tudnak az emberek ilyen korán fölkelni?

0: Nagyon sokan. Szerintem a legszörnyűbb az az éjszakai váltás. Én azt arra képtelen lennék, hogy olyan úgy dolgozzak, hogy abban legyen éjszakai váltás. Vannak, akik most érnek haza a munkahelyükről.
1: Igen. Ne, és ez most nyilván vicces, mert én is, mikor kis fiatal kis suhanc voltam, és pulizni jártam, és akkor hogy röhögtünk mindig, hogy mi mentünk haza a kis buliból, a tipegőnkbe, meg a kis miniszoknyába, és akkor találkoztunk azokkal, akik megmentek dolgozni. Megjött a pék, hozta a kenyeret.
0: És az a jó hír, hogy most már megöregettél, és igen, nem buliból mész haza reggel 6-kor, igen, hanem már itt ülsz bent.
1: Most már én jövök, és akkor rajtam röhögnek.
0: Rajtad röhögnek. Na, anyanya, anyanya megindult a munkahelyre.
1: Igen. Igen.
0: Ó, hát én nem is tudnék egyébként reggel 6-ig, akkor tudok ilyen sokáig ébren maradni, mondjuk, ha lagzi van. A lagzikat imádom, de egyébként nagyon nehezen tudnék. Tehát azt, hogy most így elmenjek egy sima buliba, és ne adj Isten, reggel 6-ig ott kelljen lenni, azt nem bírnám.
1: Igen.
0: Szerintem.
1: És nagyon sok ismerősöm van, aki megy bálakba, és ott vannak, és a legutolsó, és úgy kísérik már ki őket, hogy menjetek már haza. Én meg konkrétan így jön a 11:30-12, és azon gondolkodok, hogy ágy és paplan is, mert érzem, hogy dől a fejem, és kész.
0: Igen.
1: És nem, én nem hány éves érzem vagyok, hanem még aránylag fiatal.
0: Nem vagy fiatal.
1: Ne mondj ilyet!
0: Megalapozom a szerdádat, jó, jó kedvű szerdád legyen.
1: Elrontottad a hangulatom.
0: Érdekes egyébként ez is, hogy mekkora a forgalom reggel. Most, hát ma addig tolászkodtam, míg arra jöttem rá, hogy 3:45 van, és akkor egy kicsit úgy ideges lettem, mert akkorra már beszoktam érni. És igazából ma 3 perc alatt ide tudtam érkezni a Pannonhoz. Viszont vannak olyan reggelek, amikor mondjuk 5:30-kor nagyon nagy a forgalom. Hát nyilván azért, mert vannak még mások is, akik 6-ra járnak dolgozni.
1: De egyébként ezt én is észre, én most gyalog jövök, de a múlt héten, amikor jöttem, nem azt mondom, hogy tele volt a korzó, de szerintem egy 10-20 ember biztos sétált és ment, és már cuccokkal felpakolva, senki most nem volt. Egy lélek nem volt a korzón.
0: Tudod, mit nem értek? Nagyon sokszor volt olyan, hogy jöttem, hát korábban, amikor még elkezdtem a reggelizést, akkor nagyon ügyeltem arra, hogy 5:30-ra már itt legyek, mert hogy úristen, mi fog történni, ha 6 előtt 3 perccel érkezem meg, mint a fiúknak a többsége.
1: Igen.
0: És 5:30-ra ideértem, az azt jelenti, hogy én ilyen 4:45 körül voltam mondjuk ott a Palicsi út környékén, és rendszeresen láttam különböző személyeket, akik ilyenkor telefonáltak. És így kit hívsz föl reggel 4:45-kor?
1: Jó. Hát igen.
0: Kit. És nagyon érdekes, a szomszédom is, volt egy korábbi szomszédom, aki éjszaka 2-kor videóhívásba beszélgetett így emberekkel. És én azt hallottam éjszaka 2-kor. Az hogy igen. Így miért kell zaklatni embereket ilyen időpontban?
1: Jó, nekem is voltak gyenge pillanataim, amikor hajnali 4-kor felhívtam embereket, de az véletlen volt.
0: Jó, hát részeg. Nyilván, hát oké, okay, de ezek az emberek nyilván mennek a munkahelyükre. Reggel 4:30-kor, és akkor telefonálnak. Így Kiti, fölhívod az anyukádat ilyenkor? Hogy, jaj,
1: hát, hogy
0: anya is
1: hívott, és pont azt láttam.
0: Nem, benne volt, látszott, tudod, amikor így valaki megy, és úgy látod, hogy benne van a szövegbe, hát, mutogat egy kicsit, úgy sétál. Nagyon
1: hát
0: érdekes.
1: Lehetőse volt szomjas.
0: Meg hát vannak, akik ilyenkor futnak. Nem, hogy ilyenkor futnak,
1: igen,
0: hanem ilyenkor fejezik a futást.
1: Őket nem mondom, hogy irigylem, de le a kalappal.
0: Le a kalappal,
1: én nem
0: igen.
1: Tudnám.
0: És télen igen. Is nagyon sokszor volt, hogy ilyenkor hajnalban láttam, hogy valaki mondjuk Palics felől fut, vagy Palics felé fut. Nem beszélve arról, hogy hideg van, tehát sokkal hidegebb van, mint napközben. Még sötét van, tehát még csillagos éjszaka van most, és így kiléptem ma is a házba, és én nézem, Isten, ott meg a csillagok fölöttem, mondom, szuper, éljen a Pannon reggeli. És én mondjuk félnék, mert hajnalban jönnek elő a kóborkutyák, az tudni
1: nem
0: kell.
1: Nem mondj ilyet, hát gyalog járok dolgozni.
0: Hát tudom, én mondjuk ilyenkor nem mernék gyalogolni, biztos, hogy nem gyalogolnék. Amúgy hát, a paprika sprayt van nálam most is, de akkor se gyalogolnék ilyenkor.
1: Nálam nincs, de mondjuk most, hogy mondod, van ez a lámpám, ami úgy megráz, majd azért lehet, hogy úgy elrakom, de egyébként tehát mindig, amikor jövök, mindig nézem, hogy látok egy embert, vagy kettőt, akkor oda nézek, és megyek, és nézem. És ha látom, hogy így közeledik, akkor úgy már dobog a szívem, és nyilván a telefon mindig a zsebemben van, szóval ott van kéznél, hogy hozzá tudjak érni. De bennem is van egy ilyen félsz, hogyha látok egy embert, aki hát

0: nevezzen furának, de igazából manapság már lehet, hogy egy ilyen tök jó módú ilyen kis áruhában van is megtámad, tehát hogy már azért attól is félek, de hogy elgondolkodok azon, hogy mi van, hogyha csak ketten vagyunk, és senkit nem látok magam körül.
1: Igen, igen. Tök érdekes, én tegnap este elmentem a kis erdőbe. Hát most viszonylag későn, sötét volt, már 8 körül értem oda, és úgy féltem, mondom, fú, lehet, hogy nem lesz ott senki, egyedül azért úgy nem szívesen futkorászok ott sötétben, mondom, majd meglátom, hogyha nem lesz ott senki, akkor inkább a városba, város felé veszem az irányt. És odaértem, és láttam, hogy csomóan vannak, meg ugye ott is egyébként ilyen veszélyfaktor a kutya, tehát, hogy ott is vannak kóborkutyák, és akkor attól is féltem, mondom, én leszek ott egyedül, meg a kóborkutyák, hát annak nem lesz jó vége. És igazából tök jó volt, mert hogy egy csomóan futottak még, meg ott, nem tudom, kosárlabdáztak, gyerekek jöttek ki a stadionból, kis karate cuccban, nagyon édesek voltak, tehát hogy úgy mozgás volt végig, de úgy észrevettem egy fickót, aki olyan fura volt, mert be volt öltözve feketébe, még egy fekete kapuszni is volt a fején,
0: emberek.
1: És úgy neki volt támaszkodva egy fának, de akkor láttam, hogy van nála egy ásványvizes üveg, mondom, jó, és biztos valamit sportol, oké. Okay. És akkor egyszer csak így elém keveredett, és elkezdett ő is ott futni, oké. Okay. Akkor utána eltűnt, és akkor pont amikor a kis erdő legfélelmetesebb részénél voltam, ott hátul, ahol sötét van, meg bokrok, meg minden, odaértem, és látom, hogy ez a fickó áll a futópálya szélén, és nyilván edzett, csak egy az, hogy végtelenül viccesen nézett ki, meg kicsit azért, hogy meg is ijedtem, tudod, elkezdett így boxolni, ő így boxolt, így a levegőbe, jó. Meg így rugott, aha. Meg így fúj, be volt lendülve, és így hát mondom, jó, most ő ezt így csinálja, de nem
0: edzett
1: tudom.
0: Edzett a rablásokra.
1: És akkor megint megtettem még egy kört, odaértem megint ehhez a fura helyhez, megint még ott volt a fickó, és olyan egyre furább, és akkor tudod, akkor már úgy felvettük a szemkontaktust, tehát úgy ránéztem, akkor is így visszanézett. Akkor láttam, hogy kicsit olyan, mint olyan zavart lenne is. És akkor persze hátra nézek, és olyankor senki nem igen. Fut utánam, nyilvánvalóan nincs
0: nyilván,
1: senki,
0: igen.
1: És akkor én csak kicsit úgy elkezdem tempósabban, mondom, csak érjek ki a világos részre, de hogy igazából csomószor így belemagyarázok, hát, tehát nyilván nem volt veszélyes ez a fickó, csak tudod, olyan furcsa volt az egész helyzet, hogy be volt öltözően feketébe kapusz nélkül, rugdost a levegőt, meg nem tud, nyilván edzett szegény, csak hogy
0: hát igen.
1: Tudod, azért úgy elkezd motoszkálni benned, hogy jaj, de mi van, ha... Meg egyszer volt nekem ilyen nagyon félelmetes egyébként este, mint ilyen tök jó idő volt így nyáron, és egyedül voltam otthon, és kiültem a... Vagy nem is kiültem, hanem ott álltam, nem tudom miért, hogy kiálltam a bejárati ajtó elé az udvarba.
0: Mint a rossz öreg asszonyok.
1: És...
0: a kamera így.
1: De nem láttam én ki úgy az utcára. És én ott állok, és képzeld el, hogy így jött valaki így a ház előtt, és egyszer csak ott a kapunknál, ilyen alacsony a kis kerítésünk, meg a kapunk, ott így megfordult így a házunk, az udvarunk felé, és így nézett.
0: Jézusom!
1: Nézett a sötét udvarba. És én meg ott vagyok, és én látom, hogy ő néző, nyilván engem nem látott, mert én a sötétbe álltam, ugye jó. Ő meg ki az utcán, és ott az utcai világítás, és így át is így nézett be az udvarba. És nagyon sokáig. És
0: Úristen.
1: Fogalmam nem volt, hogy ki ez, és én azt hittem, hogy elájulok, annyira még, de meg sem mertem moccani, mondom, most mit tudom, én meglátja, hogy ott vagyok, lehet, hogy valami elmebeteg, és aztán nem tudom, bemászik a kerítésen, és nem tudom, elrabol, vagy mit tudom, én nem tudom, tehát, hogy de most is tiszta libabőrös lettem, ez nekem annyira borzasztó volt.
0: De az
1: és
0: az, hogy én ilyenkor annyira félek
1: én
0: utána.
1: Én is, hát szerintem
0: megyek
1: én
0: valahova,
1: nem, én nagyon félős
0: Úristen.
1: Vagyok. Nagyon félős vagyok.
0: De különben én is, és nem tudom, hogy mitől vagy, tehát hogy nem ilyen környéken nőttem fel, hál' Istennek. Nem volt semmi ilyen trauma, ami mondjuk ért volna, hanem tipika filmek, szerintem.
1: Filmek, persze,
0: tehát, hogy
1: persze.
0: Onnan?
1: Meg amit így hallasz a vásból, jaj, képzeld el.
0: Igen.
1: Hú, így, meg úgy betörtek. Hát most nagyon érdekes egyébként, vagy nagyon durva egy ismerősömékhez úgy törtek be, képzeld el, 4 férfi, mert utána látták a kamerákon, hogy a gyerek otthon volt egyedül.
0: Oh.
1: És nem vették észre. És a gyerek se vette észre, hogy valaki bement a házba, hanem amikor később kiment a nappaliba, akkor látta, hogy ott minden föl van túrva, az egész ház gyakorlatilag, kivéve a gyerekszobát, ahol ő bennül.
0: Mondjuk ez még lehet pozitív. Akkor, hogy,
1: ez
0: hogy,
1: pozitív,
0: hogy
1: de most képzeld el ezt, hogy ott van a gyerek a házba egyedül, és bemegy 4 férfi, föltúrni a házat, és akkor nyilván ők úgy mentek, tudták, tehát elvittek nem tudom mennyi készpénzt, és utána kamerákon, szomszédoknál volt kamera az utca felé, mit tudom én, és akkor látták, hogy 4 férfi volt a betörő, de hogy igen, azért úgy van, lehet hallani ilyen-olyan dolgokat.
0: Hát igen. Közben megjött Zoli, megkaptunk üzenetet, igen, még erre a hívásra.
1: A hajnali telefonálásra, amikor Edina részegen hívogatja az embereket.
0: Igen, nemzetközi hívást intéztem én is egyébként. Nem. Az jött az üzenetben, hogy lehet nemzetközi hívást végzett valamire keletre, ott később van rokonuk, vagy rokona Japánba, vagy Kínába.
1: Lehet.
0: Én is igazából Japánba telefonáltam annó, mert látod, hogy japánul is beszéltem, de...
1: Ja, hát igen, ilyenkor nagyon tudjuk a nyelveket. Egyébként, hát én is azért.
0: Nekem volt egy olyan sztorim, hogy egyébként az már elméletileg kicsit komolyabb koromban történt. Hát összejutunk barátokkal, beszélgettünk, jól elmúlt az este, 1-2-3-4 pohár borocska, és akkor megindultam hazafelé. És hát én akartam jelezni egy személynek, hogy hát akkor én megindultam haza. Jelentést tenni, hogy akkor jó, csak valakivel beszélgetni, akkor is gyalog indultam haza, nem akartam taxit hívni, mert én majd spórolok, kell éjszaka, nem tudom, hajnalán a séta és a friss levegő és a mozgás, és akkor majd én haza sétálok, mert hát van nekem merszem, tehát nyilván akkor nem volt annyira, hogy egyedül sétáljak, kellett valaki, aki beszéljen velem telefonon. Hát igen, ám csak én rossz számra mentem rá a hívás, és egy olyan szemét hívtam fel, akit nem ismertem, onnan ismertem, hogy a presszóba beszélgettük vele.
1: Ugyan, Edina?
0: Hát igen, és akkor felvette ott éjszaka, és akkor mondta, hogy halló. Hát mondom, szevasz, hát hogy vagy, hát keljél föl, hát mit az?
1: Jézusom, ez komoly.
0: Igen, de egyébként, hogy mondjam, tehát, hogy nem volt 100%-osan ismeretlen, számomra, mert azért találkoztunk már egy-két forgatáson, tehát hogy egy-két helyszíni terepi munkán azért úgy jött, tehát hogy tudta, hogy ki vagyok, meg nyilván én is, hogy kicsoda, tehát nem egyszer beszéltünk a presszóba is, hello. És akkor utána
1: már... te nem tudtad, hogy ez ő, amikor hívtad.
0: Hát nem, mert akkor véletlen, igen. Jézus. Hanem amikor mondja, hogy hát ő kicsoda. És ránézek a telefonomra, jé, tényleg be volt írva a száma. Hát én félre nyomtam, jó, akkor másnap reggel azért felhívtam, hogy hát bocsánat. Kicsit félre nyomtam véletlen.
1: Másnap szegény aludt volna tovább, hozzá és az Edina még reggel is felhívta, hogy bocsánatot kérje.
0: Lehet, egyébként van egy fiatal gyereke, fia. Szerintem tudja, hogy honnan fújt a szél, úgyhogy hát utána nevettünk egyébként rajta, megmondta, hogy tehát nem küldött el, és nem emlegette.
1: Na így gyertek az Edinához műsorba.
0: Vigyázzatok, hogy kiket hívok föl, mert az a szám az a telefonon beelment.
1: Véletlenül majd így éjszaka megy haza valami buliból, és csak így arra ébredik, hogy befekült mellé.
0: Lehet. Hello, jöttem. Rossz helyre. Ja, mindegy, ágy, nem?
1: Én nem is tudom, hát hogy igen. Nekem volt ilyen. Volt, biztos, hogy volt, most nem jut hirtelen eszembe, de tuti, hogy volt ilyen eset, hogy tudod, valakinek írtam, nem tudom, nem annak akartam. Apukám volt jó egyébként egy nőnek, aki egy ügyvéd. Végtelenül komoly nő. Tehát nagyon egy ilyen, ki miért mindig nagyon elegáns, egy ilyen úri nő, de nagyon komoly. Tehát, hogy vele nem lehet vicceskedni. És apukám kapott a haverjaitól valami hülye videót Viberen, de ez még nagyon rég, amikor úgy elkezdett ilyen divatos lenni itt felénk is a Viber. Uh-huh. Valami olyan videót, aminek az volt a lényege, hogy nem tudom, a nőnél ott van a szerető, az a szerető, nem tudom, közben hazajön a férj, és a szerető meg nem tudom, hogy szökik ki a csatornán, így lecsúszik. Valamilyen videó. Tehát ilyen jellegű. Igen. És apukám ezt mindig nagy mobil szakértő volt, meg nagyon értett ezekhez a netes dolgokhoz, hogy mit, hogy kell küldeni, nem tudom. Ezt a videót továbbította ennek az ügyvédnőnek. És ahogy elküldte, én ott voltam belekülönben, és így mondja, hogy úristen! És akkor nyilván jött a nagy káromkodás. Elküldtem az XY-nak, és azt mondja, lányom, csinálj valamit, és odaadta a telefont, és már látom, hogy ott a két pipa, és színes a két pipa. Oh. És akkor mondom, hogy hát lekéstünk, mondom, itt már nem lehet semmit tenni. És akkor nyilván a nő nem reagált semmit. Akkor apukám írta ki, hogy jaj, papa, 10 vinyában, nem tudom, eltévesztette véletlenül, és akkor arra se jött semmilyen válasz.
0: Húha.
1: És hát ez ilyen kellemetlen.
0: Hát igen.
1: Egyébként ez olyan, mint hogy ilyen felhívás lenne, tehát én szívesen lecsúszok a csatornádom, hogy nem tudom. Úgyhogy nem
0: igen. Kis ringis. Jött egy üzenet, hogy az előző kommentre, vagy kommentre, mesélés sztorimra, hogy még jó, hogy nincs meg a számom. De kedves kis barátom, hát megvan, hát miről írsz?
1: Ki írta ezt?
0: De már, Dávid, te voltál! De már úgy megörültem, hogy van egy rajongóm.
1: Dávid hát írta. Rajongó azt írta, hogy még jó, hogy nincs meg a számom.
0: Hát de megvan. Hát épp ezt mondom, hogy megvan a szám. Hát arról írt. Hát itt van, látjuk a számot.
1: Te ezt a másikat is írta, te írtad, a Japánt meg Kínát. Mi azt hittük, hogy hallgatnak bennünket, random emberek. Hát te írkálsz nekünk, te ilyen a rajós vagy. Te ennyit szoktál írni a rádióba?
0: Dávid, most lebuktál.
1: Hát itt visszanézem, van egy rakás üzenet.
0: Dávid.
1: Hogy ne beszélj a fülünkre. Tényleg?
0: Ez jó.
1: De durva. Ez aranyos. Milyen aranyos a technikusunk. Ír nekünk üzenetet.
0: Ez jó, ezt még nem tapasztaltuk.
1: Igen.
0: Ez tök aranyos.
1: Régen, ha valamelyik kolléga nem jött bulizni, akkor hajnalban elmentünk hozzá, és felébresztettük. Jöttünk egy kávéra, jaj,
0: igen.
1: De jó lehetett.
0: Eljött, mi is csináltunk. Hú, ez is jó sztori.
1: Jó, Edina, téged nem kellett félteni, ahogy látom.
0: Nem, nem. Jó, voltak sztorik. Erültek is anyuék. Hú. Sokat érbetyütem a kapuba.
1: Jaj, ugyan.
0: Komolyan. Azt hiszem. Anyu, sajnáltam már anyut, így okos fejjel. Sokszor hívták be az iskolába, nagyon rossz lány voltam, tényleg.
1: De melyik suliba? Középsuliba?
0: Általános iskolába.
1: Általánosba?
0: Időbe kezdtem.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: De mi miatt? Részegen menti órájára?
0: Nem, hát rossz voltam, tényleg. Tőlem féltek a fiúk, én megvertem őket, tehát hogy voltak ilyen sztorik. De nálunk a lányokat nem kellett félteni, tehát hogy nálunk, tehát nem az volt, hogy nem tudom, így úgy bántottak a fiúk szóba nyilván, meg hát nyilván kisgyerekek voltunk, hát na, tudjuk, hogy milyen egy-két kis verekedés, kis dulakodás, mit tudom én, játszottunk nyilván. De hogy nálunk nem volt az, hogy minket hogy szekáltak a fiúk, meg nem tudom. Tehát, hogy nálunk tényleg egy ilyen csoportos...
1: Rend volt, kialakult a természetes a rend.
0: Igen, már szinte majd, hogy nem a lányok irányították a fiúkat. Tehát, hogy nálunk azért megvolt, hogy tudta mindenki, hogy hol a helye.
1: Dávid is alig várja, hogy irányítsuk. Nézd meg, hogy ül ott.
0: Szegény még nem ébredt fel, szerintem. Mert ha meg lesz neki a reggeli, akkor kinyílik a csipája.
1: Jött, na, jött Zoli is, másik Zoli.
0: Zoli, milyen sok Zoli van?
1: Zoli és Attila, belőlük van legtöbb vajdaságban.
0: Hogy kell térben tűni? Hát, hogy mondják? Térdepelni?
1: Igen.
0: Ja, nálunk térbetyűtünk.
1: Gombosan is mondják, úgyhogy térbetyűni.
0: Ja, akkor, már nem mondtam, hogy hát most megmutatnám, de hát nem. Nyilván nem. De hogy...
1: Na, jó van. Zenéljünk, Dávid, szerintem. Ments meg engem Edinától,
0: ments,
1: mert
0: az a, ments meg,
1: én azt hiszem, hogy mi az?
0: Valami márk énekli. Hát ki, erre nőttem.
1: Nehogy megkeresd.
0: Szerelmi drámáimba.
1: Ez biztos, hogy nincs meg nálunk.
0: Ott van.
1: Ott van.
0: Van a? Na, van a?
1: Jaj, na jó. Oké. Okay.

0: közérdekű információ következik.
1: Hát mi ez? Milyen lesz az idő holnaptól?
2: Szép.
1: Esni fog. Utána szombattól meg már csak 18 fokos csúcsra lehet számítani napközben.
2: Jöhet a...
1: Mi a jó ég?
2: Begyújtás.
1: Ó, én ma begyújtottam.
2: Jó, mondjuk nap. Én is a klímával már azért fűtök, mert ugye nálam...
1: Begyújtottad a klímát.
2: Be nálam központi van, már mint hogy ilyen városi cucc. És toplana, és
1: na,
2: hát
1: az jó.
2: Nyilván nincs még. Úgyhogy,
1: nem
2: úgyhogy
1: drága
2: nálam,
1: nagyon?
2: Hát garzomba vagyok, úgyhogy nem.
1: Ja.
2: Tehát így
1: tudom,
2: nem.
1: Hogy a toplanában néhányan jó megszívták még egy pár évvel ezelőtt.
2: Ai, hál' Istennek lekopogjam, nem?
1: 25-30 ezer dináros számla.
2: Uha.
1: Na, az a lényeg, hogy most pillanatnyilag 6 fok van Szabadkán és környékén, és 27 fokos csúcsra számíthatunk.
2: Mindjárt
1: holnap is még
2: hangzik.
1: Okés lesz, egyébként holnap 28 fokos csúcs hőmérséklet lesz a környéken, viszont esni fog. Uh-huh. És akkor utána péntektől meg úgy le is ül a levegő, péntek estétől igazából.
2: Jöhetnek a téli kabátok.
1: Elvileg hétfőig fog esni. Ami egyáltalán nem jelent semmit, mert én ezt az applikációban nézem, úgyhogy az is lehet, hogy egyáltalán nem fog esni.
2: Nálam is különben írta.
1: Előfordult már, hogy valamit mutat az app, és igazából nem az fog bekövetkezni.
2: Sőt, nekem most is azt írja, hogy esik az eső egyébként kint. Hát nem tudom,
1: hát
2: de telefonom az hol tartózkodik, de...
1: Nehogy essen.
2: Csak az a gondolkodok, hogy itt mikor akar kicsit a nap följönni.
1: Nem tudom, igen, olyan fura, mert mindig
2: sötét van. Tehát olyan sötét van, mint amikor jöttünk.
1: Jó, de ez sötétített üveg, egyébként ott a kis ablakon, ha kinézek, akkor már vannak ilyen misztikus fények egyébként.
2: Úgyhogy szellemek jönnek. Na, de mondok egy jó hírt, ami számunkra egészen biztosan jó hír, főleg azok, akik napi szinten utaztak Oron felé, mert végre elkezdték az útfelújítást. Ott a Békova irányába, ugye Szabadkától, ott Sándortól, úgyhogy
1: ott
2: most már jó
1: út.
2: Katasztrófa, kerülni kellett folyamatosan.
1: Nem is emlékszem.
2: Csomó defekt volt, úgyhogy katasztrofális volt az út, azaz borzalom volt, úgyhogy hál' Istennek most ennek szerintem nagyon sokan örültek, tényleg itt volt az ideje, mert brutál, tényleg katasztrófa volt arra közlekedni. Tudok egy csomó embert, aki került, és inkább felment az autópályára, mint hogy arra jöjjön. Köztük én is, mi is. Úgyhogy ennek személy szerint én örülök, alig várom, hogy ott végig megcsinálják, és akkor lássák normálisan hazamenni. Úgyhogy ez. Ja, és hát ugye nyilván emiatt kisebb fönnakadások vannak, vagy lesznek, lehetnek, mert ugye ezzel a szemaforral szépen, mi ez, villanyrendőr?
1: Igen.
2: Irányítják a forgalmat, úgyhogy ott azért tessék szépen majd közlekedni és betartani a szabályokat.
1: Áramkimaradás Csantavéren lesz csak, úgyhogy el is mondom, hogy mely utcákban, az Avala utcában, valamint az Egység és az Oravec-Ferenc utca egyes részein, és annak környékén 9 és 1 óra között. Tehát ennyi, máshol elvileg nem lesz ilyen előre bejelentett áramkimaradás. Nem tudom miért, de Csantavérről eszembe jutott, hogy voltam forgatni Pacséron és Moravicán múlt hét pénteken, és rengetegen odajöttek, hogy hallgatják a reggelit, és annyira édesek voltak, és annyira szép ez a Pacsér meg Moravica egyébként, egy nagyon ritkát. Pacséron lehet, hogy nem is voltam még eddig. Moravicán jártam párszor, meg ott ugye nagyon jó a fürdő, ezt nagyon szeretem egyébként, de annyira szép ez a Moravica, és olyan rendezett, szépen le van nyírva a fű a házak előtt, van egy nagyon jó kávézó, ahova bementem, és ott is mindjárt mondták, hogy jaj, gyertek, vezessetek innen, majd pannon reggel.
2: Igen, hát a Dávid most volt egy nálunk a presszóba.
1: Ja, hát igen, ő szervezte akkor, az Oktoberfestet.
2: Igen, és akkor igen. Ők nyitották a kávézótán.
1: Igen, és gyönyörű, és annyira szép, és én annyira jól éreztem magam, és ülsz a kávézó teraszán, és rálátsz gyönyörűséges református templomra, annyira szép.
2: Látjátok, milyen jó nálunk dolgozni? Van idő kávézgatni. Most lebuktál. Kész, vége. Ennyi.
1: És mi ez most? A Dávid írta, hogy majdnem minden nap itt vagyok. Mit szivatsz bennünket? És azt akarom mondani, hogyha van most olyan hallgató, aki Moravicáról vagy Pacsiról hallgat bennünket, ugyan írja már nekünk üzenetet, hogy még boldogabbak legyünk.
2: Kellene ilyen poszt, vagy nem
1: nagyon
2: tudom, hogy ki honnan hallgat különben. Minket.
1: Igen, kéne egyébként. Egyszer már ezt így elkezdtük. Volt egyszer egy olyan, hogy akik külföldről hallgatnak bennünket, azok jelentkezzenek.
2: Igen. A barátnőm is épp mondta, hogy volt Csernyén, magyar Csernyén, aki hallgatta.
1: Jaj, a magyar Csernyén. Magyar Csernyén. Egyetlen egyszer voltam, amikor ők szervezték a gyöngyös bokrétát és a durindót, és el voltam ragadtatva, a helyiek annyira cukik, és annyira beleadtak apait, anyait, hogy ott minden rendben legyen. Ott rengeteg, nem is tudom, hogy hány önkéntes, nem emlékszem már, hogy hány önkéntes jelentkezett arra, hogy szépítse a falut, hogy részt vegyen ennek az egésznek a megszervezésébe, hogy ott legyen, segítsen a vendégeknek, akik érkeznek a faluba. Nagyon jól éreztem magamat Magyar Csernyén, még Moravicán is, úgyhogy
2: nagyon áradozás.
1: Szépek ezek a falvak amúgy, tényleg, mert ritkán járkod. És Oromhoz is nagyon szeretem. Oromon azt szeretem, hogy nagyon nagy terület van a házak előtt a főútig, és ott csinálnak ilyen kis rózsakerteket. Láttam olyan házat, jaj, ahol igen, ilyen veteményes kert van
2: nálunk
1: a ház előtt az
2: van
1: utcán.
2: Otthon, meg kérlek szépen. Úgyhogy nálunk két egyébként nem azért, vagy azért, hogy dicsérjem az utcámat Oromon.
1: Mi
2: de
1: az utcád neve?
2: Hát nem mondhatom el. A Radnóti Miklós, igen. Úgyhogy nem ezért vagy azért, hogy dicsérjem, de dicsérni fogom, mert tényleg ott imádom a tavaszt. Tehát ott mindenkinek pont az, amit mondasz, hogy lenyírva a fű, igen, szép zöld a fű, a szép virágok, a gyönyörű virágzó fák, és annyira imádok ott sétálni, hogy szabályosan úgy kiráz a hideg, amikor megyek haza, és úgy látom, hogy és imádom, és mindig lefotózom különben.
1: És mész haza, és szavalod a Radnótitól.
2: És úgy fotózgatom, hogy tényleg nagyon szerettem, nem csak emiatt szeretek hazamenni, de hogy úgy tényleg. És jött az üzenet.
1: Itt vannak. Jó reggelt! Mi Moravicáról hallgatunk, éppen Szabadkára tartunk. Hát gyertek be hozzánk! Gyertek be hozzánk a rádióba!
2: Hívunk pedig.
1: Komolyan
2: aki mondom. Csak jön Szabadkára, jöjjön be hozzánk rá.
1: Nem,
2: mindig
1: a moravicai. Aki moravicai és ma Szabadkára jöjjön be hozzánk. De komolyan mondom. Jön majd egy vendégünk egyébként a műsorba 9-től, de ha előtte beértek, tényleg simán bejöhettek.
2: Mi itt vagyunk.
1: Beszélgetünk itt a rádióba. Hát ilyen úgyse volt, mint hallgatókba
2: Dávid Hattát.
1: Én biztos vagyok ebbe, persze.
2: Ez jó. Kis aranyos volt az arca, ledöbben is.
1: Én ilyen nyitott vagyok.
2: Nyitott hát könyv az életünk. Jó, Istenem. Jó, van. Hol is tartottunk?
1: Radnótinál tartottunk.
2: Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy szépek tényleg ezek a falvak, ezek az utcák, akik nyilván vannak kevésbé rendezett utcák, de van, nagyon szép. És nálunk is van sziklakert, és tudom, hogy anyu mindig mérges volt, én nagyon ilyen takarítós, rendmániás vagyok, és mindig paréztam, volt egy ilyen kis kés, és akkor azzal mindig ugye szedtem ki a parét a kertből, és hát volt, elkallódott, hogy hát én nem vagyok ez a nagyon-nagyon virágrajongó, és hát nem tudtam, hogy az paré vagy virág, fogtam, kiszedtem.
1: Nem vagy virágrajongó, pedig azt hittem, hogy olyan vagy, hogy még a...
2: Szeretem őket, azokat, amiket nem kell...
1: Van muskátli.
2: Nem. Szeretem őket, csak nem, amiket nem kell úgy nagyon agyon gondozni, hogy minden nap úgy nem tudom beszélgetni vele, meg
1: amit ilyenek. Nem kell gondozni, van egy csomó olyan szobanövény is, amivel kapcsolatban mindig azt meg, hogy mindegy, hogy hova teszed, néha igen, meg kell locsolni nagyon ritkán, na nálam ezek meghalnak. Ezek úgy meghalnak 2 héten igen, belül, és nem tudom, hogy miért.
2: Úgyhogy volt, hogy én így mindent így kiszedtem a sziklakertből, de egyébként szép rend és nyugalom volt, úgyhogy azt úgy szerettem csinálni.
1: Sziklakert az kegyetlen egyébként gazolás szempontjából.
2: Főleg, amikor telerakod ilyen kis díszkövekkel.
1: Tele megy.
2: És akkor aztán azokat a díszköveket úgy kiszedni, kiparézni, és visszarakni. Na az.
1: Ja, és ott vannak málatta azok a kis barna lapos kis bogarak.
2: Igen. És tudom, hogy mikor menni kellett valahova, vagy mentünk valahova, amíg gyerek voltam, és voltunk Montenegróban nyaralni, és jöttünk haza, és akkor meg kellett állni, kellett hagyni a csomagok mellett helyet, hogy anyu hozzon haza kis sziklákat a kertbe.
1: Volt ilyen. Amúgy én is ilyen vagyok. Okay. Tudod, hogy mennyi kővel, kavicssal, szikla, hogyha kocsival mentünk, akkor én is hoztam mindig valami szikladarabokat.
2: Igen. Lassan a Monteverestből is lesz egy darab már a sziklakertünkben, jó nem, de annyi minden lesz, hogy... De van még különben, hogyha már kicsit leragadtunk, mert a közérdekű infoknál azért van még.
1: Ja, hát van még, van még
2: útlezárás.
1: Igen, azokat igen. Nem szeretem.
2: Úgyhogy ma 7 meg 17 között, 17 óra között lezárják a Milutinusz-Kokovics utcától az 51-es hadosztályig terjedő szakaszt Szabadkán. Teljes útlezárás.
1: Mi? Az mi? Hát 51. hadosztály, az az 51-es divízió, igen. Az ott van valahol felénk.
2: Ott a közt volt, hát a partizán bázisok arra fele. És hát a Milutinusz-Kokovics az meg hát ott a Csordás út, vagy hogy is hívjátok, Csordás sor, vagy nem is tudom.
1: Jaj, a neve. Nem tudom, én nem tudom ezeket különben.
2: Valami ilyesmi.
1: Jött Csantavérről is egy üzenet, hogy voltunk a boltban, Sánta motorral volt, igen, ott is voltunk. Csantavére járok egyébként. Most ezt úgy mondtam, hogy járok, de járok, szoktam járni egyébként.
2: Én is Csantavére rengeteget jártam bulizni.
1: Hú. De hova?
2: Hát ott volt a Nexus volt, az nem tudom, hogy még működik-e. Ha igen, akkor írjátok meg, fogalmam sincs tényleg. Meg volt ott a medencénél, a bazennál, ott is volt egy bulihely Csantavéren. Akkor volt Istenem, nem tudom, ott a templom mögött egy utcába, az most, vagy hát már most lehet, hogy nem, de volt, amikor ilyen pizzéria, étterem, nem is tudom mi volt, nem a Cavalli, hanem nem tudom, ott volt még egy, oda is jártunk. Sok helyre jártam én annó Csantavéren. Hú!
1: Én Csantavéren oda a Szigethez szoktam menni, meg a lányom keresztanyja Csantavéri, különben az Orsi, és akkor ott ugye a szüleihez mentünk, nem tudom, disznót vágni, most közben tök vicces, hogy épp ír valaki, hogy szombaton Moravicán disznót vágunk, gyertek be lehet puszolni. Szombaton sajnos itt leszek a Pannonban, most ezt képzeld el, szabad milyen munkahely ez.
2: Jaj, de mennyire szerettem
1: nálam. Ez Edina elmegy Moravicára a disznóvágásra, ő megeszi egyből a nyers disznót.
2: Ne.
1: Tudjátok, milyen délpoklos.
2: Én imádom a vért. Úristen.
1: Jaj, nagyon nem.
2: Kolbászt, pont erről beszéltünk, hogy kolbászt tölteni. Azt nagyon szerettem, viszont a hurkát, azt meg nem.
1: Na, Dávid, készítsd a zenét, kezdődik a kolbász téma, nem bírom.
2: Nem, azt már megszűnt itt a rádióban.
1: Dehogy szűnt, neked állandóan azon jár az eszed.
2: Nem.
1: Szóval majd a disznóvágás a legjobb. Majd megbeszélitek a kolbász ügyeket. Nem. Dávid,
2: süssetek jó sokat. Meg. Küldjétek a fotókat nekünk majd róla. A disznóvágásra.
1: Dávid.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: Egy év házi őrizetre ítélte a Szabadkai Felsőbíróság annak a hétfős csoportnak az egyik tagját, amelyet a szerb-magyar határ közelében áprilisban talált robbanóanyagokkal, valamint az Európai Unió területére irányuló feltételezett szabotázs akciókkal hoznak összefüggésbe, írja a Szabad Európa Rádió. Az ítélet szerint a DA monogrammal jelölt férfi 500 euróért vállalta, hogy teherautóval elszállít egy nagy hatótávolságú harci drónt, amelyhez robbanó szerkezetek alkatrészei is tartoztak. A férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a Szabadkai Felsőügyészséggel, a bíróság pedig 3 nappal később hozott ítéletet. Büntetésébe beleszámítják az augusztus 6-a óta előzetes letartóztatásban töltött időt. A Szabadkai Felsőügyészség korábban 7 ember ellen indított nyomozást. A gyanú szerint a csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta. Az ügy előzménye, hogy áprilisban a magyar-kanizsai község területén a szerb-magyar határészetés drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta. Az ügy előzménye, hogy áprilisban a magyar-kanizsai község területén a szerb-magyar határ és a török áramlat gázvezeték közelében két hátizsákban mintegy

0: indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe.
1: A bánáti Eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok sírjának a megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanúkra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Nemzeti gyásznapunkon Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések, a központi rendezvényt minden év október 6-án Eleméren tartják. A megemlékezés gyászmisével kezdődött a Szent Ágoston templomban, melynek szentélye alatti kriptájában nyugszik Kis Ernő.
2: Időjárás.
0: A nap folyamán kellemes meleg időben lesz részünk, nem lesz jelentős a légmozgás, 27 fokos csúcsértékekkel.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
4: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
8: A te rádiót.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Vedd elő,
1: és használd!
2: 0636 21 60.
3: Na, tettem be kajával kapcsolatos témát, mégiscsak az Edinával vagyok itt, sőt, igen. Hasán keresztül.
4: Most, már elkezdtünk reggelizni is félig meddig.
3: Igen, jött egyébként üzenet.
4: Igen.
3: Hogy szép napot kívánok nektek Moravicáról, teljesen csodásan a napotok, üdv Niki, szia Niki, hát itt vannak a moravicai hallgatók.
4: Itt meg megérkezett a jó reggelt Robi is.
3: Jaj, dobadán Robi, tegnap rádudáltam, akkor végre rám emelte a tekintetét, utána délután is láttam még ott a Tesla piac környékén, annyira veszélyes arcot vágott, úgy vezetett, hogy én be sem mernék ülni mellé, úgy hajtott, mint egy gangster.
4: Meg jött még egy üzenet, még fotók is, hogy van ám kamion sor, mégpedig harmadik napja a Gyorgya írta nekünk. A szabadkai kerülőút a kelebjai határátkelő közelében szinte járhatatlan. A kétirányú nemzetközi forgalom egy sávon történik, rengeteg felakadással vagy fennakadással. Úgyhogy hát a fotók azok tényleg brutálisak, rengeteg kamion, úgyhogy induljatok el időben, vagy kerüljétek el azt az utat, azt az átkelőt.
3: Igen, és topolyán mérnek egyébként a rendőrök a templomnál.
4: Hú, azonnak is korán indult a reggel akkor.
3: Hogy?
4: Mindjárt karácsony.
3: Gyűjtik
4: a pensejbe a pénzt.
3: Rám most vár egy 30 ezer dináros.
4: Az igen.
3: Csekk, megjött a Prekorsájni Szúd Tóla szerelmes levél, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Jók ezek a kiadások, de hát na, mindegy. Nem részletezem, mert én ott nem csináltam igazából semmit, tehát mindegy. Ó, na!
4: Mi
3: jött
4: az?
3: Még egy üzenet. Jó reggelt! Én minden reggel hallgatlak benneteket, 6 után ideérek a tehenekhez, és már megy is a Pannon Rádió, együtt szórakozunk rajtatok. Dumátok az van ám, biztos nem lehet unatkozni, amúgy kösz, hogy tetszik a falum medencéje, bazénja, további szép napot nektek, üdv Bubi! Jaj, hát szia Bubi!
4: És üdv a teheneknek!
3: Azoknak is.
4: Jaj, hogy
3: üzenjük nekik, hogy...
4: Én egyéb... Jaj, én egyébként a kecsketejet ittam régen gyerekként.
3: Ezt én is ittam különben.
4: Úgy, de egyébként az jó is, nem mondom meg, hogy mire, mert nem tudom most hirtelen, de tudom, hogy mindig mondták anyuik, hogy mire jó a kecsketej is. És az...
3: A kecsketej az jó, az immunerősítés szempontjából jó nagyon, mert meg elvileg a kecsketej az, ami így nem is tudom, tehát összetevőben legjobban hasonlít az anyatejre egyébként. Most Dávid mindjárt kitér a hitéből, hogy ilyen témát tartunk, de...
4: Dávid nem is figyel rá, most megérkezett a haverja, és most el van foglalva.
3: Ja, hát igen, itt a Sóti. Róla nem is beszéltünk még a rádióban. Mindjárt mindent elmesélünk róla, amit tudunk.
4: De a presszóban én szoktam őt emlegetni.
3: Igen?
4: Igen. Mindig, amikor eljön erre rontani a levegőt.
3: Mindig itt áll így délelőtt.
4: Semmit nem csinál, csak bejön, hogy itt legyen.
3: Lehet.
4: Behúzza a reckát, szabad hogy ma is itt
3: bejön,
4: voltam.
3: Hogy itt álljon.
4: Igen.
3: Na, de van egy olyan, hát kvízünk, igazából nem kvíz, aminek az a lényege, hogy fel vannak sorolva édességek, és ki kell választani, hogy számodra mi a legszimpatikusabb, és ez alapján meghatározzák azt, hogy milyen a te személyiséged.
4: Egyébként, most bocsánat, közbeszólok, gondolkodtál már azon, vagy a hallgatók, ti gondolkodtatok már azon, hogy a férfiak vagy a nők az édesszájúabbak jobban?
3: A nők. Mindenképpen a nők.
4: Ez ennyire biztos?
3: Szerintem igen. Igen.
4: Nem tudom.
3: Nekem az mindig fura, amikor nőtől hallom azt, hogy ő egyáltalán nem eszik édességet, azért... nem ilyen diétázás vagy egészségügyi szempont miatt, hanem mert, hogy egyáltalán nem szereti az édességet. De alapvetően szerintem a nők édes szájúbbak. Mert mi édesek vagyunk.
4: Hát, igen.
3: De
4: azért, mert itt van a nők, hogy fogyókúra, meg az alakra vigyázás,
3: ja, stb.
4: Tehát, hogy férfiaknak meg nem azt mondom, hogy nem számít, mert nyilván vannak, akik nyilván edzeni járnak, stb. De hogy lehet, hogy ők meg éppen...
3: Az alapvető dolog az, hogy nálunk szinte minden e körül forog is. Nem tudom ennek az okát. Tehát, hogy oké, hogy jóká, hogy kinézünk, de hogy a nők rengeteget beszélnek arról, hogy milyen diétát követnek, mennyi folyadékot isznak, milyen vitaminokat vesznek magukhoz, mennyit edzenek, milyen edzés, ez az izom, az az izom. És nekem ez ilyen fura, mert hogy oké, de hogy lehet ezt így csak olyan természetesen csinálni. Jó, most, hogyha mozgásra van igényem, vagy ha szeretnék valami rendszert kialakítani, akkor oké, elkezdek mozogni, de hogy egy női társaságban szinte szerintem 100%, hogy az első fél órában előjön a diét, a fogyókúra téma.
4: Hát igen, jaj, de jól nézel ki, biztos diétázol, odafigyelsz az étkezésre.
3: Igen, és akkor jönnek, igen, hogy jaj, igen, mert nem eszek kenyeret, meg cukrot, meg aha. Szerintem mi azt így túl stresszeljük egyébként. A férfiak, mert hogy ugye mindig az van, hogy jaj, hát igen, igen, köszi. És hogy válaszolunk erre, hogy jól néz ki? Jaj, igen, igen, de hát azért még a hasam, meg jaj, igen, de látod a karom itt még, azért nem az igazi, meg jaj, hát igen, de jaj, nagy a fenekem. Valahogy mindig úgy mentegetjük magunkat, tehát hogy nem is tudjuk normálisan fogadni mondjuk a bókokat, mindig találunk valami kivetnivalót magunkon. A férfiaknál még van egy ilyen természetes önbizalom, ami nagyon érdekes, engem néha már úgy föl is háborít, mert hogy igazából egy férfi, ha kövér, ha sovány, ha izmos, ha nem izmos, ha szőrös, ha nem szőrös.
4: A nőnek jó.
3: Mindig azt látod rajta, hogy ő jól érzi magát úgy, ahogy van. Igen, és nem panaszkodik, igen, nem, hogy azt, hogy jaj, igen, jól nézek ki, tényleg köszi, hogy azt mondod, hogy jól nézek ki, de még csak két kocka látszik a hasamon, hanem oké, azt mondja, hogy jaj, igen, igen, ó, igen, ó.
4: Igen, meg szerintem különben a férfiak nyilván nagyobb fizikai munkákat is végeznek, mint a nők, és ők nyilván lehet, hogy ha többet is esznek, vagy mit tudom én, akkor hamarabb le tudják, el tudják
3: nem végeznek, ezeket. Milyen fizikai munkát végeznek? De hogy végeznek? A mai férfiak kik? Hát most...
4: Jó, nem a Dobárdára, mire gondolok, aki beül az autóba, ki se száll egész nap.
3: Szerintem nem, hanem elmennek mondjuk, ők lehet, hogy jobban, vagy többet gyakrabban járnak konditeremben mondjuk.
4: Hát jó, de nyilván egy városi,
3: de egy falusi. De mondjuk az idősebb generációnál meg abszolút ezt látom, hogy tök mindegy, hogy hogy néz ki, ő meg van magával elégedve, és ezt úgy sugározza kifelé, hogy én vagyok is, és jó nézek el, vagy van sörhassal, én így is jó vagyok. Meg egy, de fölmegy 2 kiló, és akkor bele vagyunk betegedve, hogy úristen, most ezt 2 hónapot le kéne adnom, meg jó, meg feszesítés, meg
4: úgy vagyok vele.
3: A ráncok. Férfiak hol foglalkoznak ezzel?
4: Ez igaz, de különben én úgy vagyok vele őszintén, hogyha én valamire éhes vagyok, akkor én azt megeszem, és nem fog érdekelni. Én ugyanúgy megeszem. Pont beszéltük épp a Dáviddal, hogy volt, hogy én is bevágtam 2 burekot. Ment, hogy 2 negyedet. Simán.
3: Hogy bírsz annyit?
4: Simán. Édességet reggelizek, tehát hogy így, mármint, hogy a kis, amit csinálok, főzök abba is, ugye édességet, csokit, mit tudom, miket dobálok bele. Szóval, hogy engem ez nem szokott zavarni, hogy most én... Tehát ha nekem jó, akkor burek. Én megeszem. Tehát, hogy...
3: Én megeszek egy ilyen kis negyedet is, ez nekem elég egész napra.
4: Hát, igen, aztán volt, hogy szenvedtem én is, megforogtam. De hogy úgy voltam vele, éhes voltam, jól esett, nem tudtam eldönteni, hogy melyik ízt vegyem, a pizzás burekot, vagy a túrós burekot. Most hát megvettem mind a kettőt, és akkor majd úgy mind a kettőbe harapok bele egyet, hát utána addig haraptam, hogy hát betöröltem mind a kettőt. Nem most volt, meg egyszer történt meg velem, de megtörtént.
3: Na jó, térjünk át az édességekre. Választani kell. Van a klasszikus csokoládétorta, a gyümölcsös túrótorta, a sós karamellás makaron, és a házias almás pite. Te mit választanál?
4: Ebben sorrendben mindent. Hát mondjuk most, ha azt nézem, hogy milyen hangulatban vagyok, akkor lehet, hogy a házi almás pitét, azt mondjuk imádom készíteni is. Gyümölcsös túrótorta, az is jó, mert az ilyen könnyed. De
3: egyet kell választanod.
4: Nekem az ilyen kis cheesecake-esre hajat. Ú, a csoki tortát is ima. Amit mondjuk kevésbé választanék, az a sós karamellás makaron. Aha. Mondjuk makaron még nem ettem. De ugye az a sós karamella, azt úgy nem azt mondom, hogy nem szeretem, de úgy jó, ha választani kell, akkor én a jó házias almás pitét választom.
3: Uff. Mert hogy most meg fogjátok tudni, hogy milyen edén a...
4: Ja, azt nem olvastam el.
3: Aki azt választotta.
4: Jaj, várjunk.
3: Aki a házias almás pitét választja, a gőzölgő, nosztalgikus sütemény kiválasztása azt mutatja, hogy számodra az otthon, a család és a biztonság mindennél előbbre való. Kifejezetten empatikus, gondoskodó ember vagy, aki mindig mások jólétét tartja szem előtt. A te társaságodban mindenki megnyugszik, mert olyan aurád van, amely békét áraszt.
4: Hát igen.
3: Nem vágysz a harsány figyelemre, ez nem igaz. sokkal többre értékeled a csendes, bekuckózós estéket, a szeretet.
4: Hát, de mondjuk ezt igaz.
3: El tudom
4: ez
3: képzelni,
4: igen,
3: de
4: ez
3: azért igen. A harsányság is
4: igen,
3: jöhet,
4: igen, igen, igen.
3: Az őszintesség és a hűség a két legfontosabb alapérték az életedben.
4: Igen, mondjuk azért, van benne igazság.
3: De csak azért, Edina, mert a házias almás pitét választottad.
4: Igen, hát, igen, igen, igen, igen, igen.
3: Bírom az ilyen összefüggéseket egyébként.
4: Énkor elgondolkodok az élet értelmén, hogy ma is megérte fölkelni. Mert a házi almáspitét választottam.
3: Ó, figyelj, jön majd még a horoszkóp is ma.
4: Várom, várom.
3: Biztos majd azt üzenik a csillagok, hogy igyál ment a teát.
4: Én mindig azt szoktam, hülyéskedünk itt, hogy na nézzük meg, hogy vajon ma meghalok-e.
3: Jó, van, ne esünk túlzásokba. Hát kb. De ez tök érdekes a horoszkópban egyébként, amikor így olvassuk szerdánként. Ha az első csillagjegynél írja a gyomorbántalmat, akkor az összes többinél megjelenik. Emesztési problémái lesznek, nem tudom, puffadás, gyötri.
4: Ezt nem figyeltem még soha.
3: Hülyeség egyébként, na mindegy.
4: Írt egyébként Szatyi, hogy ő legény korában simán letolt 4 burekot. Az igen. Egy tápsival, azért az de jó, van az sem mindegy, hogy milyen szerintem. Tehát, hogy egy jó lazanyásat, vagy egy túrósat, tehát az is
3: almás
4: két kategória.
3: Mondjuk lehet, én az almás burekot nagyon imádom. Nagyon imádom. Hogy?
4: Hát hogy lehet almás burekot enni?
3: Fantasztikus, annyira szeretem. Csak az a baj, hogy mindig korán reggel lehet venni itt Szabadkán
4: az egyikben,
3: az ilyen legendás burekozóban. És hát nem szok most mikor, most reggel 6-kor kéne ott megállnom, vagy nem tudom, de nagyon-nagyon szeretem. Na, innen egyébként én egy gyümölcsös túrótortát választanám.
4: Na nézzük.
3: Biztos.
4: Amennyiben a könnyed édesség vonzott leginkább, te egy igazi optimista, életvidám személyiség vagy. A környezeted számára olyan vagy, akár egy frissítő fuvallat, aki puszta jelenlétével képes felvidítani másokat. Kiválóan alkalmazkodsz a váratlan helyzetekhez, nem szereted a merev szabályokat és a felesleges korlátokat.
3: Jaj, ez igaz.
4: Lételemed a szabadság és a spontaneitás, energikus vagy, folyamatosan pöröksz, és mindig nyitott vagy az új élményekre. Az életed nem a rutin, hanem a kíváncsiság és a felfedezés vágya irányítja.
3: Ez igaz.
4: Na, itt van.
3: Amúgy, most nem tudom, hogy milyen fuvallat vagyok másoknak, de az összes többi az igaz egyébként.
4: Hát ez nagyon jó. De azon gondolkodok, hogy ki találta ezeket ki?
3: Nem tudom. Tehát, hogy így, igen, hogy mi alapján? Tehát, igen. Hogy valaki most azt mondta, hogy oké, nézzük az édességeket, és ahhoz kapcsolódóan írjunk
4: valaki azt mondta,
3: egy csoki
4: torta, és akkor az a, nem tudom, pihentető, nem tudom, nyugodt ember, kis... Hogy?
3: Igen.
4: Tehát, hogy így a lágy krémesség, és akkor a... Te egy lágy vagy, egy lágy kis krémes, édes, finom, incsiklandó csokolád.
3: Jó, most itt a sóskaramellás makaronnál például az van, hogy te egy született esztéta vagy, kiváló ízléssel, imádod az eleganciát, mert hogy nyilván most ezek a makaronok ugye ilyen trendék, a sóskaramell ízvilág is ilyen, tudod, most ez ugyanúgy, mint a pisztácia, valami pisztáciás, meg sóskarameles, akkor az már olyan, Úgyhogy, na, érdekes. Dávid, te mit választanál? Csoki torta, gyümölcsös
4: torta,
3: sóskaramellás makaron, vagy házias almás pite?
4: A klasszikus csoki, a szenvedélyes, mély érzésű ember.
3: Hát nincs olyan, hogy nehéz választani.
4: Nem elégszel meg a felszínes dolgokkal, az életben a valódi értékeket és a minőséget keresed. A kapcsolataidban hűséges vagy, a barátaid tudják, hogy mindig számíthatnak rád. Ez
3: csoki,
4: igen.
3: Csoki,
4: ez
3: a csoki. Igen. Ja, de honnan tudtad, hogy azt fogja választani?
4: Nem tudom, én csak elkezdtem olvasni. Ja. Én amúgy ismerem, de megbeszéltük. Ez a kontakt, mi az a szó? Ez a telepátia. Az, igen. Ez kész.
3: Igen.
4: Meghangolódtunk.
3: Hát sugározta feléd a gondolatát.
4: Igen. Ránéztem, és már tudtam, hogy kész.
3: Igen.
4: Attila is egyébként írta, hogy neki is lement 4 burek, ma ha nagyon éhes, akkor 3 elfogy, de általában 2.
3: Hogy bírtok elintenni? Mi bajotok van?
4: A kis beles társaság.
3: Meg 4 burek, meg nekem mindig az a fura, amikor így elmegyünk. Általában, hogyha valahol nagyvárosban forgatunk, és nincs idő igazából leülni normálisan kajálni, akkor az operatőrök mindig kitalálják, hogy hát minden, most tök mindegy, meki.
4: Aha.
3: Nyilván, mekibe kell menni, és ott enni. És akkor többször volt már olyan, hogy elmentem az operatőrrel, és akkor én eszek egy ilyen kis cheeseburgert, meg a kis pomfritot hozzá, és nekem az untig elég, tehát hogy tényleg elég.
4: Még ötöt.
3: És volt olyan, aki vett 6-ot, 6 ilyen cheeseburger, meg pomfrit mellé, meg a kóla, meg is így néztem, hogy 6-ot. Eleve nekem ez a kaja olyan, hogy tényleg nem is tudnék megenni kettőt, mert akkor már kicsit ilyen enyhe hány ingerem lenne. Ja. Finom, különben szeretem egyébként, csak hogy nem, tényleg nem tudok egynél többet megenni. Volt, hogy próbáltam kettőt, és nem ment át a kis beleimnél.
4: Abból is bírom. Én tolom, nagyon durván tolom azt is. Van, nem eszek meg hatot, nyilván nem, de mondjuk abból a kicsiből, kis cheeseburgerből, hát abból azért kettő lemegy egy jó nagy krumplival. Három.
3: Őrületek.
4: Hát attól függ, mennyire vagyok éhes. Maradjunk, jó, annál ne legyek telhetetlen, kettő. Kettő hambi és egy krumpli.
3: Jó van. Jaj, nekem. Na, megtudtuk, hogy milyenek vagyunk itt a tortáknak köszönhetően, úgyhogy zenélhetünk is, igen. És jövünk a kövi témával majd.
4: Most már jó napom lesz, érzem.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Hű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros harc.
1: 91.
2: 7 óra. Ó, téged ugyanislak. Ja, bocsánat.
3: Én is téged, bocs.
2: 7 óra 43 perckor meg is jött.
3: Az Eci helyén ülök most, és ilyen fura ez a székelben, tényleg csak feküdni lehet egyébként, így dől hátra.
2: Ő már
3: ilyen...
2: így kialakította magának.
3: Az úgy ki van alakítva, hogy attól félek, hogy eltörik itt a hátamnál ez a támla, de mindegy.
2: Úgy fekszik rajta már, mint az ágyon feküdne.
3: Igen.
2: Nagyon otthon érzi magát.
3: Érdekes témáról beszélünk. A pszichológusok bedobták a bombát, szerintük ugyanis sokkal boldogabbak azok a nők, akik fiatalabb férfivel élnek együtt.
2: Épp kíváncsi vagyok a hallgatókra, mert biztos, hogy van közöttük olyan, köztetek van biztos olyan, akinek fiatalabb a párja, mármint például nők, ebben az esetben, és hogy fiatalabb a férfi. Mondjátok el, hogy miért, és milyen. Mi a helyzet nálatok?
3: Érdekes, hogy most elsősorban a sztárok jutnak eszembe, ott divatos ez, a Madonna ugye egyik háttértáncosával jött össze, 36 év volt a korkülönbség, én azt hiszem, hogy azóta ők
2: de ezt már nem
3: szakítottak.
2: Értem.
3: Tehát, ez már nekem ilyen fura, de alapvetően, hát igen, az is nagy kérdés, hogy mennyi az a korkülönbség, mekkora. Ugye, ismerek olyanokat, akik között mondjuk 5 év, tehát hogy a nő 5 évvel idősebb, ott okésan működik. Én ennek azért nem vagyok a híve, mert mi gyorsabban öregszünk. Tehát, hogy rajtunk azért jobban meglátszik a kor, mondjuk egy 40 éves nő már úgy látszik, a férfiak meg ugye 40 éves korukban érik el úgy a csúcspontot, ők akkor ott a hú, a nagy domináns hímek. És gyorsabban meglátszanak rajtunk a ráncok, gyorsabban le tudunk épülni szerintem, és ez egy idő után probléma lehet.
2: Tehát, de mondjuk, hogyha nem is feltétlenül fiatalos, meg nézzük, fiatal, hanem teljesen mást, nézzük a belsőt, vagy ezt a nem is tudom, minek nevezik ezt, hogyha valaki már nyilván idősebb, akkor már a nyugalomra vágyhat. Ha van 10-15 évkor különbség, a másik meg még pörög, meg megy, meg le nem lehet lőni, meg kirándulás, buli, mit tudom én, azért ott csak kimutatkozik az, hogy akkor mekkora korkülönbség.
3: Ki, és ott bármilyen módon, tehát akkor is, hogyha a férfi idősebb jóval, akkor igen. Is megmutatkozik
2: igen,
3: ez.
2: Igen.
3: Meg hát nagyon érdekes dolgokat sorolnak fel itt a pszichológusok, például, hogy nagyobb rugalmasság és kalandvágy. Hogy egy fiatalabb partner sokszor sokkal rugalmasabb és nyitottabb az újra, a spontán hétvégi kiruccanások, a meglepetésszerű programok és a közös kalandok kimozdítanak a komfortzónából. Jó, ez oké, de ez meg szerintem nem korfüggő, ez típusfüggő inkább, tehát hogyha valaki olyan pár talál magának, aki hozzá hasonlóan mondjuk spontán, szeret utazni, akkor ez működik.
2: Ki lehet mindegy, fogni a jó aranyhalat
3: ki az idősebb,
2: is
3: ki a fiatalabb. Megnövekedett önbizalom, a társadalmi normák felrúgása és a merész választás miatt sokan csodálattal tekintenek egy ilyen kapcsolatra. Szerintem nem. Nálunk ez még annyira nem divat. Tehát az, hogy mondjuk férfi és nő között mondjuk van 10-15 év korkülönbség a nő javára, tehát a nő idősebb annyival, nálunk szerintem ezt nem nézik jó szemmel, tehát hogy a társadalomban ez nem egy olyan, hogy is mondjam, elfogadott. Igazából ezzel még nem kell foglalkozni, tehát hogy alapvetően nem kell azzal foglalkozni, igen. Mit gondolnak mások, de hogy most itt Szerbiában épp vagy itt a környéken, nem hiszem, hogy ez akkora csodálatot váltanak ki.
2: Igen,
3: most ez a barátnők körébe, tudod, amikor a barátnők itt csevegnek, és akkor mondja az egyik, hogy jaj, képzeljétek, 15 éve fiatalabb fickóval randizgatok, akkor ott a csajok elálljanak, hogy jaj, de kb. Ennyi.
2: Igen.
3: Szerintem.
2: Egészségesebb életmód, mondjuk ebben lehet, hogy van valami, mivel a fiatalabb férfiak általában energikusabbak és aktívabbak, ez a lendület rád is átragad. Legyen szó, hogy közös reggeli futásról, túráról, vagy egészségesebb étkezésről, a partner motiváló hatása a fizikai egészségre és a mentális jólétre is kihatással van. Ebben szerintem van igazság.
3: Jó, de mondjuk, ha te 30 éves vagy, és van egy 20 éves pasid, aki még mondjuk... alkoholista, meg partidrogokon, akkor meg mi van?
2: Hát, na igen, ez is hát annyira... valakivel iszogatni esténként.
3: Tehát, hogy igazából...
2: Nem csak esténként, de...
3: Mindegy.
2: Hát, igen. Kérdezi, ez egy jó bekérdezett, igen, hogy nekünk volt egy fiatalabb pasink, volt? Nekem kettő. Vagy nem, bocsánat, nem fiatalabb, egy korosztály voltunk, de kettő is volt ilyen, de én nem, tehát hogy nem értem akkor, hogy döntettem így. Nem tudom, én valamiért arra hajazok, hogy nekem az idősebb.
3: És egészségesebb volt az életmódod?
2: Igen. Igen. Nem. Rossz volt az életem. Tönkrementem lelkileg, idegileg, fizikailag, nem, viccelek, nem. De hogy tényleg azt, nekem az a izé, hogy legyen inkább idősebb. Legyen okosabb, mint én.
3: Soha nem lehet okosabb.
2: Tudom, azért mondtam. Kell itten dolgozni, edzeni.
3: Ami engem ebben a listában végtelenül felháborít, az a következő pont, ami arról szól, hogy ez egy lehetőség a mentorálásra, mert egy fiatalabb férfi oldalán megélheted a tapasztalt, bölcs tanácsadó szerepét is, az élettapasztalatod átadása olyan különleges megbecsülést ad, amely mélyebb és intimebb kötődést eredményez közöttetek. Ez hülyeség.
2: Mert mi akarok lenni?
3: Én tanácsadó akarok igen, lenni, nem akarok már tanácsadó igen lenni. Hát akkor legyen egy gyerekem, és akkor majd a gyerekemnek adok tanácsokat. Nem egy tőlem 15 éve igen fiatalabb férfinek. Hát nem vagyok én az anyja, hogy ott
2: hanem a párja vagy
3: tudóigassam. Igen. Nem? Ez hülyeség.
2: Erre én
3: meg ha én ettől
2: magam
3: érzem magam valakinek, hogy egy fiatal gyerekkel összejövök, és én majd ott osztom az észt neki, akkor ott alapból van valami probléma igen velem, nem?
2: Igen, de viszont szerintem különben most eszembe jutott, van Magyarországon, TikTokon láttam egyébként, és ők ezt fel is vállalták, meg nem mondom a nevüket
3: jaj,
2: egyébként.
3: Jaj, tudom.
2: És nyilván sok bántást kapnak.
3: Jó, hogy de ott, tudján, most, hogyha ugyanarra gondolok, ott ami extrém akkor különbség, ott a igen néni, ami 70 éves, a fickó meg 30.
2: Igen, meg van még egy eset, amikor meg a hölgy ismertebb, hát nyilván a férfi kevésbé, ott is a hölgy az idősebb, és ott van korkülönbség egy 20-20 jó pár év, és ott nyilván őket is bántják, mert hogy pénz, meg a hírnév miatt vagytok együtt, meg és akkor a csávó mondta, hogy mert hogy ő tényleg szerelmes, meg mit tudom én, és akkor ilyenkor is továbbra is kapják nyilván a bántást. Most nyilván az, hogy mi az igazság, azt hát mindenki eldönti, vagy legalábbis ők tudják, a többiek meg hát amit gondolnak, azt nyilván
3: mindig
2: megvan a vélemény.
3: Mindig beszélünk, vagy hát nem mi beszélünk róla, de sokat lehet olvasni az apa komplexusról, amikor egy nőnek idősebb férje van, tehát hogy olyan, aki mondjuk már az apjával egy korú kb. De nyilván létezik anya komplexus is.
2: Persze.
3: Tehát, hogy itt azért nem arra kell gondolni, hogy a nő igen az mindig azt, vagy a nők keresik azt, hogy igen, szeretnék egy 10 éve fiatalabb fickót magamnak, hanem csomószor az van, hogy a férfiak keresnek idősebb nőket, de ott is tuti, hogy van valami lelki dolog a háttérben. Tehát, hogy mondjam, tehát olyan érdekes ez az egész, mert nyilván nem kell előítélettel gondolni igen ezekre a dolgokra, de azért úgy
2: jó,
3: van
2: az
3: mégis egy olyan
2: pont, hogy
3: lehet, hogy pont a társadalmi
2: ez
3: elvárások miatt, meg úgy a norma miatt, amit megszoktunk magunk körül, hogy azért úgy na
2: hát igen,
3: van egy ilyen plusz-minuszos táblázat, hogy mi az, igen, ami még belefér, mi az,
2: igen,
3: ami nem.
2: Igen. De aztán elgondolkodok azon, hogy milyen rosszak vagyunk mi emberek. Tehát, hogy így
3: mindenről megvan a véleményünk.
2: Meg, és hogy nagyon sokszor bántó, nagyon sokszor undok és utálatos szerintem, és hogy miért? Tehát, hogy söprögessen mindenki a saját házatájékán, ha megvan a csúnya véleménye, akkor nem tudom, vagy tartsa meg magának, vagy gondolkodjon el azon, hogy oké, hogy ő undorítóan beszél egy másik ismeretlen emberhez, de gondolkodjon már el azon, hogy akkor ő honnan jött is, hogy ő hol is áll azon a helyi listán. Tehát, hogy így magát rakja rendbe, és hogyha ő nagyon-nagyon tökéletes, akkor szóljunk már be a másiknak.
3: Tehát, nem, hogy akkor se szóljunk be amúgy, de
2: jó, nem, nyilván nem, de hogy tehát, hogy én ezt sose tartom. Hogy mondjam, tehát, hogy volt egyébként olyan, hogy itt is néha jöttek kedves üzenetek, tehát, hogy miért kell bántani a másikat? Ismeretlenül. Állj ide elém, nézz a szemembe, és mondd meg.
3: Ez ilyen közhely egyébként, de általában tehát, azok
2: név nélkül írogatás különböző csoportokban. Néha olyanokat kidob az internet, hogy így teljesen le vagyok fagy, vagy hogy lehetnek ennyire rosszak az emberek? És persze név nélkül könnyű csúnyán beszélni, meg beszólni, meg bántani a másikat. Vállalt fel a neved, állj elém, és mondd a szemembe.
3: De van, aki föl is vállalja, tehát, csak általában van, olyanok, akiknek ilyen silány életük igen. van, és akkor tudod, hogy azzal bizonyítja saját magának azt, hogy bele minden rendben van, hogy másokat próbál lehúzni.
2: Igen. És ez nekem már bocsánat, de undorító. Tehát, hogy és ilyenkor jövök rá, hogy annyira szeretem az állatokat, de komolyan.
3: Persze, meg mindig más a hibás, tehát bármi van, az, hogy most ilyen az időjárás, az, hogy most mennyibe kerül egy liter tej, az, hogy te meg én hülyék vagyunk, tehát bármivel kapcsolatban tudnak negatív dolgot írni, és ami a saját életükre vonatkozik, azért sem ők tehetnek, hanem mindig valaki más. Igen. Mindig igen. a társadalom, az egyház, a nem tudom én, a klíma.
2: Rengeteg az előítélet.
3: Igen. Úgyhogy ezért mondom, hogy nálunk ez abszolút nem elfogadott, mert nyilván erős mindenkinek megvan a véleménye. Persze. Ugye, ahogy nekem is megvan, igen. tehát, hogy én, de ha mondjuk most egy barátnőm bejelenteni, hogy ő hozzám egy valakihez, aki tőle 15 éve fiatalabb, most nem mondanám azt, hogy á, jó, de 5 év múlva úgyis majd válás lesz a vége. Tehát, hogy nyilván nem vagyok annyira rossz indulatú, igen. meg működhet. Tehát, hogy biztos van arra példa, hogy működhet. Mi ezt elsősorban a sztároknál látjuk, ugye mindenféle bulvárhírekből, hogy most ez az énekesnő, az az énekes uh-huh. összejött ezzel meg azzal. Ott nyilván a pénz is hozzátesz ehhez, tehát hogy nyilván az is igen. motiválja a férfit, hogy összejön uh-huh. egy idősebb nővel. Simán, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy nem a pénz körül forognak a dolgok, nagyon sok esetben csak az számít valakinek. Nem tudom.
2: És le kellene adni Dávid azt a zenét, hogy szeressétek egymást, a gyerekek?
3: Szeressük. Nem szeressétek
2: igen,
3: egymást.
2: Igen, Dávid nem szeret már minket, mert mondta, hogy nézem meg, hogy hány óra van.
3: Miért? Ja, 54 van, hírek jönnek. Ja,
2: ide már semmi nem fér.
3: Bocsi. Beszéljünk még egy 6-7 percet, jó?
2: Elhallgatunk.
3: Na, kész. Valami jó zenét, Dávid.
2: Nézzük.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Egy év házi őrizetre ítélte a Szabadkai Felsőbíróság annak a hétfős csoportnak az egyik tagját, amelyet a szerb-magyar határ közelében áprilisban talált robbanóanyagokkal, valamint az Európai Unió területére irányuló feltételezett szabotázs akciókkal hoznak összefüggésbe, írja a Szabad Európa Rádió. Az ítélet szerint a DA monogrammal jelölt férfi 500 euróért vállalta, hogy teherautóval elszállít egy nagy hatótávolságú harci drónt, amelyhez robbanó szerkezetek alkatrészei is tartoztak. A férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a Szabadkai Felsőügyészséggel, a bíróság pedig 3 nappal később hozott ítéletet. Büntetésébe beleszámítják az augusztus 6-a óta előzetes letartóztatásban töltött időt. A Szabadkai Felsőügyészség korábban 7 ember ellen indított nyomozást. A gyanú szerint a csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta. Az ügy előzménye, hogy áprilisban a magyar-kanizsai község területén a szerb-magyar határ és a török áramlat gázvezeték közelében 2 hátizsákban mintegy 4 kg feltehetően plasztik robbanóanyagot találtak.
9: Mától Péterváradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a Sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Szerbia Voz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe.
8: A bánáti Eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok
9: javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe.
8: A bánáti Eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok sírjának a megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanúkra, és az

0: Döntést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
0: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Psst, hegyezd a füled,
9: mert nincs itt semmi látnivaló.
8: Panorádió.
10: A te hangod.
8: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Az autóban
10: vagy bicajon
9: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: Istenem. Mivel ez egy csajos műsor, ezért divattal is foglalkozunk. Edinával végig vesszük, hogy milyen is az idei őszi trend, és hát a legelső is az egyik legfontosabb dolog, hogy mindenhol kockák vannak, a skót tartántól a klasszikus Eszterházi kockán át egészen a modern grafikus kockáig, szinte minden formája megjelenik most a kifutókon, és az az érdekes, hogy ezeket kombinálják is, tehát nem elég, hogy felhúz valaki egy kockás szoknyát, a blúznak, illetve a kabátnak, blazernek is kockásnak kell lennie. Ez számomra too much.
3: Nagyon, nagyon.
2: Szeretem a kockás ruhákat, meg a kabátokat. Ugye szövetkabátoknál gyakran lehet látni kockás verziókat, azok nagyon szépek, viszont amit én nagyon nem szeretek, az a kockás ing, mert nekem van egy elméletem, hogy azt kik hordják. A kockás ingeket, az ilyen ing blúzokat, nem muzsikusok, nem, ez még nem jutott eszembe. A nagyon férfias nők.
3: Igen.
2: Igen.
3: Hát
2: én valamiért nagyon férfias nőkkel kötöm össze a kockás ingeket, blúzokat, és ezért én nem szeretem őket.
3: Armand!
2: Megjött a hét nap, azt vártuk, úristen, már veszélyben volt a horoszkóp, mert nem érkezett meg a stúdióba.
3: Hozd be nyugodtan!
2: Legújabb hét nap, de akkor gyorsan ledaráljuk itt a rendről
3: a
2: szóló
3: töltögetni
2: információkat, és akkor majd...
3: Ja, tudom, hogy a Dávid mit nem nézett! Tudom,
2: hogy kiabál.
3: Hátulját nézte! És akkor köszönjük szépen!
2: Hogy kiabál az Edina?
3: Hát de nem!
2: Mit ordítasz?
3: Tudod, hogy mit nézett?
2: A nőt a végén.
3: Igen.
2: Igen, ez hét nap örök.
3: Kivágják itt olyan...
2: Igen.
3: Mindig kivágják ezek a jó emberek. Gyűjtemény van már, kérlek.
2: Hol van az a gyűjtemény?
3: Hát itt az egyik szekrényben, nem? Dávid?
2: Tényleg?
3: Nem, most nincs gyűjtemény. Mi bajotok nincs, van? De hogy keresem, hanyas oldal. Én már végigmentem az egészen.
2: Mindjárt majd beolvasok a horoszkópot, majd zenélünk itt a
3: divattal
2: kapcsolatos infók után. Na, Edina, koncentrálj.
3: Koncentrálódok.
2: Töltsérnyak újraírja a kabát divatot. Ez ilyen nagyon furcsa nyakú kabátok hódítanak idén ősszel. Egész felmegy az állkapott csontig a kabátnak a nyaka. Úgy néz ki, mint egy kis garbó igazából.
3: Ez csak azért jó, mert védi a nyakat. Tehát,
2: védi
3: nem
2: a
3: az
2: nyakat,
3: van minden. Megfázik mindenki, de...
2: Érdekes.
3: Egyébként nekem az nagyon szimpatikus, ha már divat, hogyha a férfiak is nem kell, tehát nem az van, hogy most követni a divatot, mert én se feltétlenül nagyon követem, tehát én azt teszem fel, amiben jól érzem magam, meg ami épp tetszik, meg stb. Hanem, hogyha a férfi is tud olyan elegáns lenni. Tehát nem az van, hogy egy trehány, egy aki nem ad magára, és itt most nem azt jelenti, hogy öltönybe kell lenni egész nap, hanem hogy látom rajta, hogy igényes. Tehát nem az van, hogy a nők azok meg elvárják, nem most, hogy elvárják, hanem ez a normális, ez a természetes, hogy a nő a csinos, az mindig pikpak kell lenni, de nyilván az, amikor...
2: Pic-pic, nem pikpak. Pikpak.
3: Na igen. És most nem tudom, mit akartam mondani.
2: És hogy férfiak meg trehányak.
3: Hát igen, hát nem azt mondom, hogy trehányak, hanem hogy lehet, hogy ez nem... Nincs benne úgy a mindennapi, nem tudom, megszokottba, hogy a férfi is annyira nagyon pic-pic, mint a nő.
2: Ez érdekes, egyébként az országonként is változó. Szerbia ugye a szabadidő, nadrágok, trénerkák országa, és ha egy férfi itt elegánsan öltözik fel, akkor az általában a mokaszint, meg a bokavillantós nagyon-nagyon fit slim nadrágot jelenti, a nagyon szűk zakót, olyan szűk inget, hogy a gombok már majd szétpattannak. Amit nekem az itteni férfiakon látni nagyon érdekes, már viccesnek mondanám.
3: Hát
2: viszont
3: igen.
2: Amit én így láttam, hogy Olaszországban fantasztikus ízlése van a férfiaknak is és a nőknek is. Alapvetően szinte a legtöbb európai országban, ahol én jártam, ott nagyon a természetességre fektetik a hangsúlyt a nők is, tehát nincs műszempilla, nincs műköröm, semmi, alig van smink is. és például Olaszországba őrületesen adnak a divatra, hát nyilván azért Olaszország divat szempontjából fontos ország is, de hogy ez a hétköznapi viseletükön is látszik, hogy mindig nagyon össze vannak válogatva a színek, a kiegészítők, férfiaknál, nőknél egyaránt nagyon jól néznek ki. Ami számomra döbbenetes volt, Lengyelországban tapasztaltam azt, hogy a kamasz fiúk is végtelenül csinosak, tehát ott az ilyen 14-5 éves fiúk is, amikor én ott jártam, zakóban és kalapban járnak, nagyon sokan viselnek kalapot, és ez egy nagyon-nagyon szép tapasztalat volt, vagy nem is tudom, tehát hogy mondjuk nálunk a kalapot nem is annyira hordják, ugye ódivatúnak titulálják, de Lengyelországban le voltam nyűgözve, tehát az, hogy tényleg én fiam korabeli gyerekek is zakó, ilyen kis vasalt nadrág, szép kis cipő, nagyon jól néznek ki. Adnak magukra. Igen, ez fontos.
3: Igen.
2: Visszatért a köztudatba a derékfodor, az újabb reneszánszát éli. Ezek olyan felsők, aminek a derék körüli része az így kiszélesedik. Ez mondjuk én ilyet soha nem hordanék, mert nekem nagyon széles a csípőm, és ettől úgy néznék ki, mint egy ilyen kis hordó, vagyis egy nagy hordó.
3: Nyilván nem ennyire durván fodros, mint ezeken a fotókon, hogy tényleg ilyen nagyon csúnyán kiálló része van, olyan minimális.
2: Én alapvetően nem szeretem a fodrokat.
3: Pántos, tényleg?
2: Nagyon nem szeretem. Fönt se. Nyakamnál se. Deréknál pláne az ing vagy a blues ujján, hát ha van fodor, megőrülök, engem az idegesít. Abszolút. Nincs is, egyáltalán nincs fodros ruhám.
3: Most gondolkodom.
2: De nyilván ez a testalkatomból is adódik, tehát hogy nekem ez már jól ég. Bármilyen fodrosat fölhúzok, úgy nézek, mint a 40 kilóval kövérebb lennék.
3: Úgyhogy de nem. Hogy?
2: És eljött a lila korszak, az idei ősz divat színe a lila. Ugye általában mindig az őszi falevelek árnyalatai hódítanak ilyenkor a, nem is tudom, rozsdabarna, vörös, sötét, zöld, olajzöld, okkersárga. Ezek voltak jellemzőek az elmúlt években, most viszont a lila az, ami trendinek számít. És hát a lila, érdekes szín a lila, én a lila színt nem szeretem, viszont rengeteg, volt egy időszak, amikor szinte csak lila ruhákat vettem magamnak, és nem tudom, hogy miért.
3: Lehet, hogy azért pedig nem szereted szeretem. Már, nem?
2: Nem
3: vagy
2: szeretem.
3: Akkor se szeretted?
2: Nem szerettem. Nem akkor szerettem, miért? És valamiért mindig a lila ruhákat vonzottam be, meg ők vonzottak be engem. Nem szeretem az ilyen nagyon élénk lilát. Vannak a lilának szép árnyalatai, ezek az ilyen szürkés lilák, azok az mondjuk szép, az olyan árnyalatok, de alapvetően a lilát azt úgy nem.
3: Mindig olyan jókat tudok mosolyogni ezeken a fotókon, hogy így a kifutón a modellek sétálnak.
2: Ja, én nagyon szeretem.
3: Igen?
2: Egyébként, igen. Igen, mert hát én azt nem szeretem, amikor így meglátnak valamilyen fotót, ami úgy kifutón készült, és akkor hogy na persze, mert ki az, aki ilyenbe jár dolgozni? Ezeket nem arra tervezik, hogy ebbe menjenek dolgozni. Ezt kifutóra tervezik. És aztán utána ebből alakul ki az az ünnepi vagy hétköznapi viselet, ami utána ugye elterjed és trendé válik abban az adott évszakban.
3: Meg a hírességek, a színészek, igen, hollywoodi sztárok, hát ők felveszik, tehát ők direkt kérik, hogyha éppen valami megtetszik. Van egy csomó ilyen videó, amiben hasonlítják a modellen látott ruhát egy hírességen, hogy hogy áll, és akkor kritizálják, igen, persze, igen, megint csak ott vagyunk.
2: Igen, igen. Úgyhogy nagyon szerettem régen nézni a Fashion TV-t, imádtam, ahogy mennek a kifutón, annyira csodálatosak a modellek, nők is, meg a férfiak is annyira gyönyörűek. Nagyon, nagyon szimpatikusak nekem azok az emberek, akiknek ilyen testalkata van, mint a modelleknek. Tehát magasak, és ilyen végtelenül vékonyak. Tehát ez a nálunk vajdaságban ugye az elöldeszk a hátul léc, de gyönyörűek, és imádom
3: én azért
2: nézni
3: nem,
2: őket.
3: Nem lennék modell.
2: Én se lennék modell. Tehát nem úgy néztem, hogy majd egyszer én is itt fogok végigmenni a kifutó milánói divat héten. Nem, egyáltalán nem, de valami van bennük, ami úgy megfog. Igen.
3: Hát. Kérdezte Attila, hogy tehenektek, mire költözzek ki, ha kell, tudok lenni elegáns. Képzeld pedig milyen, hogy hogy örülnének, ha öltönybe mennél, zakóba, mennél.
2: Persze, nyugodtan, meg kell adni a módját, igen.
3: Képzeld. Hát, hogy több tej lenne.
2: Lehet, így füttyentenének egyet a tehenek, így meglátnának reggel, hajnalban, és így... Az lenne a reakció.
3: Hát ez jó.
2: Na, zenélünk, és jövünk a horoszkóppal, mint biztos igaz. Mindenki nagyon várja.
3: Én igen.
2: Kiderül, hogy mit üzennek a csillagok, a hét nap csillagai mit üzennek a következő egy hétre.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: görög nyelvlecke, haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat iszoedo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Jön a horoszkópból, jött egy üzenet. Sziasztok, jó a műsor. Reggel óta azon gondolkodom, hogy mit jelent az, hogy Edina sokat térbetyül a kapuban. Hidd el, hogy mi is, és nagyon-nagyon sok dologgal kapcsolatban gondolkozunk, ami Edinát érinti, hogy is van.
2: Egyszer csinálunk ez az egy műsor, ilyen. Edina titkai.
1: Nem. Azért nem vállalom a felelősséget.
2: Én
1: sem tudom, hogy ez miért mondta. Hát hogy...
2: Akkor az emberek rosszak voltak, rossz gyerekek, és ki lettek térbetyültetve.
1: A kapuba?
2: Igen, hogy lássák az emberek, akik arra járnak.
1: Micsoda!
2: Igen. Várja most a horoszkóposz.
1: Hát ez ilyen középkori vezeklési módszer. Mit csináltak a szüleid veled? Nem volt ilyen nyilvános korbácsoltatás? Még kővel nem dobáltak az oromiak a falu központban?
2: Nem, én akkor mindig azt csináltam, hogy úgy csinálok, mint aki szedi a parét.
1: De komolyan ezt csinálták veled a szüleid? Ma ezek börtön járnak.
2: Szerintem.
1: Ma már nem szabad a gyerekekre úgy ránézni, hogy össze van ráncolva a szülő szemöldöke.
2: Hát igen, a szomszédok mindig nézték, hogy...
1: Hát hallgatnak bennünket a szüleid?
2: Remélem, nem.
1: Hát jöjjenek be azonnal a stúdióba, ezt meg kell
2: beszélnünk.
1: Addig
2: még nem iranyú, addig nem hallgatnak.
1: Ezt meg kell beszélnünk. Jaj. Ez egy szubjektív lesz, a szüleid
2: szerintem,
1: pszichológus,
2: kapják az üzenetet, meg hívást.
1: Én már minden érthető az Edinával kapcsolatban.
2: Miért lettem ilyen jól nevelt, ugye?
1: Igen. Na, horoszkóp. Kosokkal kezdjük. Kos, hivatás, szakmai téren nem kellene görcsösen ragaszkodni a eredeti elképzeléséhez. Szerelem, ez a hét a félreértések időszaka lehet, jó szokásuk szerint ismét elbeszélnek egymás mellett párjával. Hú, hát az nem jó. Egészség, szemüvegre lehet szüksége.
2: Bika, hivatás. Ezúttal a siker nem pótolhatja mindazt, amit a munka miatt az élet egyéb területén elveszíthet. Szerelem. A múló idő megszépíti az emlékeket, de ne bánja, hogy kapcsolata véget ért. Oké. Egészség, otthonába érve, mindig mosson kezet.
1: Annyira jó, hogy ezt a csillagok mondják, meg amúgy eszünkbe se jutna, nem?
2: Nem, amúgy
1: de csak
2: nem
1: a bikáknak kell kezet mosniuk, senki
2: igaz.
1: Másnak nem.
2: Igaz.
1: Ikrek, hivatás. A Mars nem csak lendületet ad az ön előtt álló feladatok megoldásához, hanem kötekedő kedvét is alaposan megmozgatja. Szerelem, szerelme mindent megtesz, hogy jó kedvre derítse. És egészség, jobban kellene kímélnie a szívét.
2: Rák, hivatás. A munka és a pénz kerül most a fontossági lista első helyére. Mindent hajlandó elvállalni, amiért jó fizetséget ígérnek. Szerelem, legyen türelmesebb partnerével, ne sietessen semmit. Egészség, ideje változtatni az életmódján.
1: Oroszlán, nézzük. Például Edina asszony, hivatás. Ezúttal inkább a józan ítélő képességére hagyatkozzon, mint a megérzéseire. Pedig mi a megérzéseinkre hagyatkozunk, nem? Hát nők
2: igen,
1: vagyunk.
2: Hát igen. Szerelem. Mondjuk azok nekem soha nem jöttek be, szerintem.
1: Hogy nekem bejönnek, hogyha, én egy kicsit boszorkány vagyok.
2: Igen? Mm-hmm. Ha van A meg B, és én azt mondom, hogy a megérzésem azt sugalja, hogy A, akkor a B-t választom, és biztos, hogy az A lesz. De volt ilyen, hogy mondom, hogy...
1: Hát a megérzésed azt sugta, hogy az A,
2: hát de volt arra is példa, hogy nem jött be. És igazából legtöbbször az volt, hogy nem jött be. És ezért van az, hogy akkor most akkor melyik A legyen, vagy B legyen. Tehát, hogy így... Soha nem. Nálam ez kiszámíthatatlan. Ez jó.
1: Én most elárulok egy titkot magamról, ami miatt hülyének fognak tartani a hallgatók. Én nagyon sok mindent úgy döntök el, amilyen hétköznapi dolog. Ilyen, hogy nem tudom, írni akarok valakinek valamivel kapcsolatba, tehát ilyen komoly dolog a kapcsolatban, most nem ilyen a barátnőmnek, nem tudom, hanem valami. Uh-huh. Ami egy ilyen, aminek tétje van, valami olyan dolog a kapcsolatban. De izgulok, és nem tudom, hogy írjak, ne írjak, belemenjek ebbe az egészbe, vagy ne. Ezek általában munkával kapcsolatos dolgok egyébként, vagy hát, sőt, nem, hogy általában nem, szinte mindig. És akkor úgy döntöm el, hogy írjak-e, hogy azt mondom, hogy ha páros, a páros az mindig az igen, a páratlan a nem, ránézek az órára, és ami az utolsó tehát 8 óra 46 van, tehát ez páros. Na. Ha most néznék az olyan, azt mondom, páros, oké, akkor írok, mert akkor jó fog elsülni az egész. És én egy csomó mindent egyébként így döntök el, és oké.
2: Ez veszélyes.
1: De nagyon jó. És én ezt évek óta praktizálom.
2: Na nézzük, mi a szerelmi történetem.
1: Na, ja igen, oroszlán, ugye?
2: Igen.
1: Oroszlán szerelem. Érzelmeit nem mindig tudja úgy kifejezni, ahogyan azt igazán szeretné.
2: Igen.
1: És egészség, vigyázzon a torkára, mert még a hangja is elmehet.
2: Itt van. Hát mióta köszörülöm a torkomat, reggel 6 óta, folyamatosan.
1: Most, de a torok az nem érdekel bennünket. Most akkor mi van az érzelmeidben?
2: Hát a torok köszörülés miatt nem tudom kifejezni kellőképpen az érzelmeimet.
1: Edinának józan ítélő képesség, jó vicc. Ha! Jött egy ilyen hallgató üzenet.
2: Jött még egy, hogy nem Victoria's Secret, hanem Edina Secret, ha már ilyen fashion day van itt a panon reggelben.
1: Igen, na az jó.
2: Szűzek! David, figyelj, te is. Te szűz vagy, Dávid, nem? A horoszkóp. Hivatás. Ne féljen az újtól, ez ugyanis a változások időszaka. Szerelem. Nagyon szívesen flörtöl.
1: Azt észrevettem, itt legyen a nyakába egész nap egyébként, amikor nem beszélünk a rádióban, hanem zene szól, akkor a Dávid az rögtön fölpattan a székéről, és már
2: az
1: itt is van.
2: Igen,
1: igaz, igaz. Én ki is mentem, lementem a harmadik emeletre, most mit csinálja, mit zavarja? Hát nem.
2: Nagyon szívesen flörtöl, tehát legyezgeti a hiúságát, hogy sorra hódíthatja meg a másik nem képviselőit. Egészség.
1: Dávid.
2: Ne késlekedjen. Vesse alá magát egy alapos tisztítókúrának.
1: Na, az Edina tud segíteni otthon ezekben a témákban, úgyhogy együtt tisztítókúráztok és közben
2: sárga
1: flörtöltök.
2: Répa levet fog szürtyölgetni holnap reggel.
1: Mérleg. Ugye mérleget azt még be kell olvasnunk ebben az etapban.
2: Nem, nem kell.
1: Nem kell?
2: Nem
1: akkor
2: kell.
1: Szünet.
0: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com. Média támogató a Pannon RTV.
0: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Na, mérleggel folytatjuk. Kiderült, hogy a Dávid barátnő a mérleg, úgyhogy most kiderül, hogy mit reagál erre az egész flörtöléseit az Edinával. Remélem, hogy egyébként nem hallgatja a rádiót, mert lehet, hogy verés lesz otthon délután. Hivatás. Az anyagi gyarapodás érdekében tett fáradozásait előre láthatóan siker koronázza. Szerelem. Érzelmi életében meglepő fordulatok érlelődnek. Hát igen, az Ávid itt érleli. Már a két első eseményei felkavaróak lehetnek. Igen. Ha. Mondjuk bemondjuk élő, de az, hogy megy a kokettálás. Egészség. A futás jót tesz a testének és a lelkének is.
2: Skorpió hivatás. Semmi. Semmi.
1: Dávid.
2: Semmiképp se hagyja magát olyasmire rábeszélni, ami nagy kockázattal jár. Szerelem. Lehet, hogy csak játszani akar a másikkal, de ha ezt önnel tenné meg valaki, annak biztosan nem örülne. Egészség. Idegesen soha ne üljön volám mögé.
1: Nyilas hivatás. Szerencsére hamarabb végére ér egy nehéz feladatnak, mint ahogyan azt eltervezte. Szerelem, a már kapcsolatban élők saját magukkal lesznek időnként, olykor talán túlságosan is elfoglalva, és egészség ne vegyen mindent a lelkére.
2: Bak hivatás. Egyre több akadállyal számolhat, ami anyagi helyzetére is hatással lehet. Ez te vagy.
1: Ja,
2: igen. Megijedtem itt a trombitást.
1: Belegondoltam ebben a mondatba. Tragikus.
2: Szerelem. Magánéletében ez az időszak tele lehet váratlan, fordulatos eseményekkel.
1: Na.
2: Egészség. Hagyjon fel káros szenvedélyeivel. Kezd. Mi? Kezdje a dohányzással.
1: A lehagyást, vagy a na, itt van. Káros szenvedély. Vízöntő hivatás. Ne társuljon senkivel, inkább egyedül próbálja megoldani a kapott feladatot. Szerelem, kíváncsiságát nagyon felkeltheti valaki, ne legyen kishitű, ha képes türelmesen közeledni hozzá. A siker nem marad el. Egészség, közérzete kitűnő. Na, milyen jó a vízöntőknek.
2: Igen. Halak.
1: Ez az eci.
2: Hivatás. Szerintem minden munkatársa igent mond az ajánlatára. Szerelem. Egyre mélyebb érzelmeket táplál párja iránt, és soha és noha fél ezt kimutatni, a gesztus fontos lenne kedvesének. Egészség. Panaszai enyhítése érdekében keressen fel egy gyógyfürdőt.
1: Én képzelem az ecit egy gyógyfürdőbe, egy beleül, és az összes gyógyvíz az így kibudjan akkor az ember.
2: Hát úgy budjan bele, mint a beszékbe. Én már gyakorol.
1: Igen.
2: Majd holnap ajánlom neki.
1: Ez volt a horoszkóp, nagyon jó volt. Zenélünk. Hírek következnek utána, és érkezik majd egy vendég a stúdióba.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: Egy év házi őrizetre ítélte a Szabadkai Felsőbíróság annak a hétfős csoportnak az egyik tagját, amelyet a szerb-magyar határ közelében áprilisban talált robbanóanyagokkal, valamint az Európai Unió területére irányuló feltételezett szabotázs akciókkal hoznak összefüggésbe, írja a Szabad Európa Rádió. Az ítélet szerint a DA monogrammal jelölt férfi 500 euróért vállalta, hogy teherautóval elszállít egy nagy hatótávolságú harci drónt, amelyhez robbanó szerkezetek alkatrészei is tartoztak. A férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a Szabadkai Felsőügyészséggel, a bíróság pedig 3 nappal később hozott ítéletet. Büntetésébe beleszámítják az augusztus 6-a óta előzetes letartóztatásban töltött időt. A Szabadkai Felsőügyészség korábban 7 ember ellen indított nyomozást. A gyanú szerint a csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezet és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta. Az ügy előzménye, hogy áprilisban a magyar-kanizsai község területén a szerb-magyar határ és a török áramlat gázvezeték közelében 2 hátizsákban mintegy 4 kg feltehetően plasztik robbanóanyagot találtak.
10: Mától Péterváradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a Sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Srbija Voz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe.
9: A bánáti Eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok sírjának a megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanúkra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Nemzeti gyásznapunkon Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések, a központi rendezvényt minden év október 6-án Eleméren tartják. A megemlékezés gyászmisével kezdődött a Szent Ágoston templomban, melynek szentélye alatti kriptájában nyugszik Kis Ernő.
11: Időjárás.
10: A nap folyamán kellemes meleg időben lesz részünk, nem lesz jelentős a légmozgás 27 fokos csúcsértékekkel.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Napos jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Ready,

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dalamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Vendég a háznál.
4: No, hát 9 óra 15 perc van, és itt van nálunk Kassa Bálint, akit ügyetlenkedik most a fülhallgatóval. Nem muszáj feltenned egyébként. A vendégeinek mindig ez a nagy dilemmája, hogy a fejükre tegyék a fülest, mert abban vissza tudják hallani magukat, vagy ne. Mi már megszoktuk, hogy rajtunk van. Bálint még fél, de nem baj, majd belazul. Szia, üdvözlünk nálunk.
5: Sziasztok, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Igazából én nem ügyetlenkedtem, te mondtad, hogy húzzam fel, én felhúztam, és nálatok nem működnek a dolgok.
4: Várjál, lehet, hogy nem is az a te fülesed. Na, mindegy, majd megnézzük.
6: Nem
4: beszéltünk meg, hogy konferálunk fel téged, mint zenekar vezető, karmester.
5: Te, ahogy szeretnéd művész. Igazából.
4: Tehát
5: nekem nincsenek ilyen nagy elvárásaim, ahogy szeretnéd igazából, ahogy jól esik, nevezhetsz embernek is akár, vagy...
4: Jó, itt van nálunk az a Bálint ember.
6: Itt van nálunk a férfi.
4: És hát annak kapcsán jársz itt nálunk, hogy egy nagyszabású koncertetek lesz Szabadkán, a Zsinagógában, október 15-én.
5: Így van.
4: Akik fellapozzák a mai hét napot, láthatnak is egy csodálatos plakátot.
6: Van, és készült
4: a
6: is
4: városban
6: neked?
4: Is egyébként mindenfele lehet találkozni ezekkel a plakátokkal. És hát a Kassa Bálint and His Grand Orchestra név, ez elég grandiózus. Hogy jött az ötlet a névválasztás kapcsán? Volt olyan név, amire azt mondtad, hogy hát ez túl szerénynek tűnik, és én valami grandiózusabbat szeretnék?
5: Igazából nem. Tehát a névválasztás nem így jön, hogy most még nagyobbat szeretnék, vagy még valamit, hanem egyszerűen gondolkoztunk azon, hogy milyen nevek jöhetnek szóba, és igazából ez volt az, ami a legjobban tetszett nekünk. Úgyhogy, de amúgy tényleg igazad volt, mert ide rakta elém az Anetta a plakátot, kitépte a hét napból, és ide rakta elém, de nagyon szépen köszönöm.
4: Igen. Kis hét napunk, ilyen kis gyetra lett most, ilyen nagyon hiányos, nincs benne az a szép plakát. Svájcban élsz, szabadkai származású vagy. Kikből áll a zenekarod? Honnan gyűjtötted magad köré a zenészeket? Hány tagú, mit lehet rólatok tudni?
5: Úgy számomra nagyon-nagyon fontos, hogy itteni tehetségeket foglalkoztassunk, és itteni zenészekkel dolgozzunk együtt. Azt tudni kell, hogy szerintem Szerbia tele van rendkívül tehetséges zenészekkel. Uh-huh. Rendkívül sok tehetséges és jó zenészünk van, akiknek szerintem még mindig nincs elég lehetőségük megmutatni magukat, kitörni ebből. És nagyon-nagyon sokan, tehát van egy ilyen központi magunk, ha szabad így fogalmazni, ők szabadkaiak és a környező településről érkeznek, a többiek pedig Újvidékről, Belgrádból, és akár még Szerbia délebbi részéből is érkeznek hozzánk, hogy felléphessenek október 15-én.
6: És hát hogyan áll mondjuk össze a repertoár? Tehát vannak valami vajdasági...
5: Muskátli zenére gondolsz?
6: Igen, nem.
5: Nem játszunk ilyet. Igazából a repertoár, tehát amikor válogattuk a műveket, ugye mindig az a fontos a mi koncertünkjeinken, hogy a közönséget is bevonhassuk az egészbe. Ez azt jelenti, hogy az egész egy interaktív koncert lehessen. Tehát számunkra ez a legfontosabb igazából, hogy a közönség ne csak üljön, nem mint egy statikus elem legyen jelen a koncerten, hanem legyen részese a zenének, és a program összeválogatásakor kifejezetten figyeltünk arra, hogy legyenek olyan műveink, ahol ezt meg is tudjuk csinálni. Úgyhogy igazából a koncertünkön a közönségnek lesz dolga is.
6: De ez mennyire nehéz? Tehát az, hogy valakit megmozgassatok, vagy rávegyetek arra, hogy akkor kapcsolódjon be. Mert azért nem mindenkit lehet ezt szerintem.
4: Hát azért a Bálintnak van egy olyan személyisége szerintem, ami erre nagyon alkalmas. Nem?
5: Tényleg kapcsolatban.
6: Bálint, nálad az fontosabb.
4: Elkezdi terrorizálni a közönséget.
5: Semmi terrorról nincsen szó. Igazából én azt látom, vagy azt érzem, hogy humorral, romantikával, zenével, és ezek egyvelegével, meg talán egy kis nyitottsággal, tehát nyitottnak kell lenni azért erre, szerintem ez sikerül, tehát ezt meg lehet csinálni. Ebben igazad van, amit mondtál, hogy a közönség nem mindig reagál. Én eddig, amit csináltam koncerteket, és ahol ilyen jellegű koncertet csináltam, még mindig bejött a végén. Úgyhogy...
4: És érdekes, mert egyébként nálunk ez nem megszokott. Tehát nálunk inkább olyan koncertekre lehet eljutni, ahova beülsz, meghallgatod az előadókat, és utána hazamész. Tehát, így hogy van, nem jellemző az, hogy bevonják a közönséget.
5: Nagyon örülök, hogy ezt most megemlítetted, mert mi pont, hogy szeretnénk felrúgni a szokásokat. Tehát ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy nem azt mondom, hogy most mi újítunk, és hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt csináljuk, mert nem. Tehát ezt nem mi találtuk ki. De tényleg azt látom a világban, hogy főleg ugye Nyugat-Európában is egyre jobban szereti a közönség azokat a produkciókat, ahol ők is be vannak vonva, ahol nem csak ott ülnek és vannak. És igen, ezt szeretnénk hazahozni.
4: Hát még az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy mennyire vagyunk nyitottak alapvetően a komoly zenére, mert hogy lehet, hogy a komoly zenének nincs akkora közönsége, és ezáltal még közelebb tudjátok hozni az emberekhez.
5: Ebben igazad van, és igen, tehát van a komoly zenének egy ilyen manapság sugallata, hogy inkább csak az elit részére van, vagy az elit részére készül, de nem. Mi pont ennek akarunk ellent mondani, mert szerintem, sőt, nem szerintem, én meg vagyok erről győződve, hogy a zene mindenkié. És a zene egyszerűen a lélekhez szól. A zenével tudunk igazán emberré válni, és igazán emberek lenni. Ez az én személyes véleményem. És mi ezt szeretnénk valahogy átadni az embereknek.
6: Ugye én azt is olvastam, hogy te ugye zongorista voltál, zongorázni tanultál, meg hát ugye karmester vagy. A kettő mennyire függ össze? Tehát, hogyha valaki zongorista, akkor annak tudnia kell a karmesteri feladatokat, vagy fordítva?
5: Nem, hát egy zongoristának nem kell tudnia a karmesteri feladatokat, ahogyan egy karmesternek sem feltétlenül muszáj tudnia zongoráznia. Vannak karmesterek, akik más hangszeren játszanak, de általában valamilyen hangszeren minden karmester játszik. Én a zongorát ugye itt Szabadkán kezdtem el tanulni, még azt hiszem 4 éves lehettem úgy valahogy, és rendkívül jó tanáraim voltak. Tehát a Szabadkai Zenéskola egy nagyon-nagyon jó alapot adott, nem csak nekem, mindnyájunknak igazából. Megemlíteném, hogyha megszabad a Kis Anikó tanárnőt és a Székely Mária tanárnők voltak az én zongora tanárnőim. Igazán jó alapot kaptam, és hogyha kérdésedre még egyszer válaszoljak, a karmesteri mi volthoz is szerintem hozzájárul az, hogy az ember milyen hangszeres. De szeretném azt is mondani, hogy szerintem ez az egész karmester dolog egy picit túl van misztifikálva. Egy kicsit túl van ez gondolva.
4: Igazából szerintem nincs túl misztifikálva, hanem túl keveset tudunk róla. Tehát a laikusok keveset tudnak róla.
5: Lehetséges, de én akkor is azt mondanám, hogy egy picit túl van gondolva, hogy a karmester. Nézzétek, az én tanárom azt mondta annak idején, hogy a karmesternek a munkája 80%-ban szervezés és 20%-ban zene. Ezt amióta saját koncerteket csinálunk, én ezt helyesbíteném 90-10-re. Ilyen érdekes.
4: És ilyen szép pálcával.
5: Szeretnéd?
6: Varázsoltok.
5: Igen, lehet, hogy lesz pálca.
4: Igen, biztos ilyen aranypálcád lesz.
5: Nem aranyból van a pálca.
4: Nem. De aranyos.
6: neki ostora. Neki ostora.
4: Nem, de lehet, hogy itt egy kis reklámvideóidat, ahol minden arany, aranybetűk, aranyfüggöny.
5: De ha egyszer szeretnél nekem ajándékot adni, az látod, elfogadom.
6: Nem hiába említetted, hogy megmozgatod a közönséget, ahol eddig felléptetek. Hát mondom én, hogy ott van, más van, ott nem pálca. Más
4: csak. Igen, tehát ugye varázspálca, tudom, és utána ilyen hipnózis alá kerülnek a nézők.
6: Annak is.
4: Hogy lehet összeszervezni a próbákat? Említetted, hogy a zenészek mindenhonnan érkeznek ebbe a zenekarba. El tudod érni azt, hogy na most akkor hétfőn este 7 órakor mindannyian itt legyetek Szabadkán? Vagy hol próbáltok egyáltalán Szabadkán? Tudjátok ezt összehozni?
5: De egyelőre reméljük, hogy mindenki itt legyetek
4: este 7 órakor.
5: Ne, szabad, nyugodtan. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy reméljük, hogy mindenki itt lesz.
4: Mert még nem volt próba.
5: Nem, próba még nem volt. Nézd, egy ilyen projektre, hogyha te profi zenészekkel dolgozol, akkor általában ilyen 5-6 próba, maximum 7 próbát szoktak csinálni. Ez ilyen projekt jellegű dolog, tehát mi nem állandó jelleggel próbálunk. Ugye ezt nagyon fontos, hogy letisztázzam, hogy ez az egész ugye magánfinanszírozásból történik, tehát az én svájci fizetésemből van az egész fenntartva, mögöttem nincsen. Igen, ezt már előzőleg is már észrevette, de tudom.
6: Holnaptól már ismerősök leszünk a Facebookon.
5: Nem,
4: és... Azt mondta, hogy nem.
6: Kicsit így le is lombozottam, úgyhogy...
5: Lányok, nagyon rossz, de én annyit úgy tudom, hogy most voltál nemrég beteg, látom nálam, hogy ilyen nincsen, tehát dolgozok el reggeltől estig. De és tudod, és tehát nincs arra lehetőségünk, nincs arra financiális lehetőségünk, hogy mi állandó jelleggel próbáljunk, de ilyenkor ugye 5 vagy 6 vagy 7 nappal a koncert előtt elkezdünk próbálni, és akkor ez úgy van kitalálva, hogy van egy erre egy szervező emberünk, akik amúgy nagyon-nagyon jól csinálja a dolgát, és ő ezt megpróbálja a digitális eszközök, minden létező digitális eszköz használatával összeszervezni az embereket.
6: Mm-hmm. És akkor az tervben van, hogy hazaköltözöl?
4: Nincs, hát finanszírozni kell valamit. Fizetésben hogy lehetne ezt finanszírozni? Ne haragudj, Edina. Én egy ilyen félszemélyes zenekar tudnék, egy ilyen hallás, ilyen nulla zenei hallással rendelkező triangulumos tudnék kifizetni a saját fizetésem.
5: Nem
4: mondjad
5: már.
6: Majd én harmonikázok neked.
5: Látod, jössz ingyen?
6: Nem akartad ismerősem lenni Facebookon is, jöjjek ingyen harmonikázni?
5: Én nem akartam lenni ismerősöd,
6: vagy
5: hol?
6: Hát most volt, hogy nem.
5: Várjál, de azt mondtátok, hogy neked legyek ismerős, hát de neked de szeretnék venni. Nem mondtam, ne haragudjatok, ne. Ne haragudj, Annának a hangja túlnyomott.
4: Most már kell. Igen, a Facebook ismerő.
5: Muszáj, meg hát nézd, én szép lányokat mindig beerülök, úgyhogy nem gond.
4: De... Edina.
6: Mit írt a horoszkópom, nem?
4: A horoszkópa, de azt írt, hogy nem bírsz magaddal.
5: Tényleg mi vagy a horoszkópban?
6: Oroszlán.
5: Igen. Komolyan? Én meg ikrek.
6: Jaj.
4: Az oroszlán megeszi az ikreket.
5: Dehogy is. Dehogy is szeretjük egymást.
6: Dehogy, igen.
5: Nem. Na de, hogy válaszoljak a kérdéseitekre, már nem is tudom, hogy mi volt igazából a kérdés.
4: Próba folyamat, hogy lehet összehozni.
5: Igen, hát nézd, mondom úgy, hogy ezt össze kell szervezni, nagyon okosan, nagyon sok logisztikával, és nem az volt a kérdés, hogy hazajövök-e.
6: Igen, csak fel akartam.
5: De... Tehát igen, haza szeretnék költözni, de nem most. Amit mondtál, abban nagyon-nagyon sok igazság van, ezt tényleg nem lehetne innen finanszírozni. A cél az, hogy tehát látjátok is, hogy a piacból próbálunk megélni. Uh-huh. Most még nagyon az elején vagyunk, tehát 2 koncerttel indítunk ebben az évben, egy Szabadkán és egy Újvidéken majd decemberben. Mind a 2 koncerten jegyeket adunk el, tehát ez nem titok, én ezt nem is titkolom. Mi a piacból akarunk megélni. Ugyanúgy, mint ahogy normális helyeken, mindenhol máshol ez így kéne, vagy így működik. És hát az a cél, hogy előbb-utóbb majd mindenfele, először majd a kisebb körzetben, majd egy nagyobb, mondjuk Nyugat-Európa felé is kacsingatva, majd utána esetleg 10 vagy 15 év múlva esetleg a világon mindenhol koncertezzünk, és akkor hozzuk neked haza szépen a jó kis dollárt, frankot, meg eurót, meg mindent, hogyha szeretnéd, igen.
6: Nekem? Milyen kedves! Ott van, ülsz és várom.
4: Hozzád, fel is mondok akkor. Mennyire megterhelő fizikailag a te munkád egyébként?
5: Én őszinte leszek, én annyira szeretem, hogy én még ezt nem érzem. De most elárulok egy nagyon-nagyon apró kulisszatitkot. Én most ma 5:30-ig dolgoztam reggel, tehát hajnalban. Írtam kottákat, hangszereltem meg minden, és itt vagyok nálatok, és nézzétek meg, hogy viháncolunk. Tehát én igazából nem érzem még a terhét. Lehet, hogy ezt a sors majd valamikor visszaadja nekem, ezt nem tudom még. Ugye biztos a kedves hallgatók tudják, apukám orvos, vagy hallották, igen, már szerintem a nevet. Jaj, itt mindenki.
6: Igen,
5: és mindig mondja, hogy igen, és mindig mondja nekem, hogy ebből egyszer baj lesz, de egyenőre én még ezt nem érzem.
4: Figyelj, ő is úszik jó időben minden nap a palicsitóban.
5: Amúgy igen.
4: Úgyhogy
5: igen,
4: te is mondhattál
5: hihetetlen
4: neki. Egyszer ebből baj lesz.
5: Én mondtam neki, de nem hallgattam.
4: És maga a koncert megszervezése, tehát ugye eleve össze kell hoznod a zenészeket. Meg kell tartani a próbákat, meg kell írni a kottákat, de hogy emögött azért más jellegű munka is van még, például a marketing, például a helyszínen való egyeztetés, tehát magának az eseménynek a helyszínén való egyeztetés, milyen elemekből tevődik össze egy ilyen jellegű koncert megszervezése, és hogy az egyedül rád hárul-e, vagy van, aki segít ebben?
5: Hála jó Istennek van, aki segít nekem, méghozzá van egy nagyon-nagyon-nagyon jó és nagyon aranyos segítőm, aki tényleg szívét, lelkét beleadja. Én szabad, nem kérdeztem meg tőle, hogy ki szabad-e mondani, de aláírt az szerződést, úgyhogy elvileg mondhatom. Berkó Szőke Viktória Adáról rendkívül jól végzi a munkáját. Ő így egyben a marketinges, a szervező, a sales-es, a telefonáló, az e-mailt író, a minden. Amíg én 12 órai műszakot csinálok, ugye Svájcban, tehát ő ezt itt mind csinálja, a szervezés és a vállán viszint nagyon-nagyon jól csinálja, és igen, azt látom, hogy kelleni fog majd további ember a csapatba, már van is, ugye, hát jönnek egyfolytában az újabb csapatok, a csapattagok, de kelleni fog mindenféleképpen még további ember, igen.
6: De Anett csak a pénzt veszi fel.
4: Mondtad, hogy igen. Mondtad, hogy reggel fél hatig kottákat írtál. Ez hogy néz ki gyakorlatban? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy írod a kottát? Mit csinálsz? Kézzel? Hát, nézd, vagy hogy? Mit csinálsz?
5: Látom a monitorodon, neked itt a Facebook van megnyitva, nekem nem. Nekem van egy kottaíró programom.
4: Itt írkáltam a Szűs Dáviddal, aki látom. Azt írta, hogy yes, kasza, már Szegeden vagyok, nem hallom a műsort, puszillak azért.
5: És tudta, hogy én vagyok, ennyi. Látod?
4: Hát írtam neki.
5: Aranyos barátom. Ja, Istenem. De hát ezt úgy képzeld el, hogy ilyen nagy monitor van előttem, és van erre egy program, egy Sibelius program, ugye én azt vásároltam meg, van erre több program is, de én azt használom, én azt szeretem, azt szoktam meg, és akkor abban én szépen aranzsálom a mi kis műveinket. Lehet akkor fölle húzogatni a hangjegyeket a vonalon, és akkor ez így.
6: És mennyire tudod elvonatkoztatni a 12 órás műszakot a karmesteri, művészi énettől?
5: Teljes mértékben, mert ez az életem. Tehát ez szó szerint most már az egész életemet kitölti, és még egyszer mondom, én ezt észre se veszem. Tehát én ezt nem érzékelem, hogy reggeltől estig ezzel foglalkozom, mert ennyire szeretem ezt csinálni, és ennyire szeretnék csak ezzel foglalkozni. Itthonról, hogy még egyszer válaszoljak.
4: Beszéltünk arról, hogy mit csinálsz Svájcban, mert tök érdekes a munkád.
5: Ajaj. Igen, most szabad erről beszélni.
4: Hát szabad beszélni.
5: De akkor azt megemlítjük, hogy hozzám akartál jönni, feleségül.
4: Jaj, de nem muszáj beszélnünk a munkáról egyébként, csak hogy ez tök érdekes, hogy van ilyen munkakör.
6: Csak kiderül, hogy nem Edina's Secret lesz, hanem van egy secret
4: igen,
6: is.
4: Igen.
5: Ne, beszélhetünk róla, nézzétek, ugye nekem két munkahelyem van Svájcban, van egy zenei, ami egy szerényebb megélhetés biztosít, hiszen az ugye nem teljes állású, én második karmesterként dolgozom Zürich mellett Winterthurban egy zenekarnál, és emellett nekem van egy teljes állásom a zürichi repülőtéren, ahol számolom a repülőknek a súlyát.
4: Ez nagyon jó. Igen. Szereted ezt a munkát?
5: Te amúgy szeretem. Totál tiszta stressz, még néha eszembe jutsz, úgy, hogy...
4: Tudod, Bálint véletlenül odaírja, hogy oké, ez a bőrön még mehet, nem fog lezuhanni a gép, tudod, még plusz 20 kiló.
6: Azokkal a gépekkel, vagy nem tudom, mikor, nekem ez mindig egy izé, hogy túl pakolok.
4: Hát itt van, hát mindent megkérdezem.
6: Hát én csak azokkal a gépekkel akarok menni. Hát mindent megkérdezem.
5: De amúgy nem, nézzetek, minden gépet kiszámolják, tehát a világon mindenhol repül, felszállás előtt ugye kiszámolják egy gépnek a súlyát, meg a súly elosztását igazából, és hát ezt a munkát végzem én a Zürichben, és hát ebből van az összeg, amiből ezt lehet finanszírozni.
6: Érik a következő presszós interjúm, érzem.
4: Szerintem a következő munkád.
6: ja, végül is, figyelj.
5: Lányok.
4: És irodában ülsz, hogy hol vagy?
5: Ezt úgy képzeld el, hogy hát nagyon modern a zürichi repülőtér, tehát ott tényleg tanulhatnánk tőlük különben. Van egy ilyen kis elektromos autó, ami teljesen át van alakítva. Az anyósülésen ott van benne egy komplett ilyen számítógépes rendszer nyomtatóval mindennel együtt, és én ott hozzáférek a reptér összes adatbázisához, összes létező számítógépes ilyen dolgához.
4: Bocsánat, hogy félbeszakítok, nem tudom, föltűnt, de gyülekeznek.
6: Mindenki
4: a
6: minket
4: csajok.
6: Hallgat.
5: Ja, hogy itt gyakorlatilag sziasztok, nézd, látom. De most a repülőre vagy rá, vagy nem mindegy.
4: Nem tudom, hát igen,
6: mindenki ismerősen akar lenni.
5: Na, de is, hát a lényeg az, hogy egy ilyen kis autóból dolgozunk, és akkor ugye minden felszállás előtt, tehát amikor a pozícióról elhagyja a gép, ezt mi így hívjuk, ott, ahol te beszállsz a gépbe, az a pozíció, és akkor nekem oda kell menni a kis autómmal, és én ott kiszámolom a repülőnek a súlyát, hogy ez mind elektronikusan működik, tehát én elektronikusan látom azt is, hogy a kapitány például mit ír be fönn a számítógépbe, én ezt rögtön látom lent, és akkor ez alapján én kiszámolok mindent, és akkor engedélyezem, vagy nem engedélyezem, hogy felszálljon.
4: És volt, hogy nem engedélyezted?
5: Volt, és akkor amikor át kell pakolni, hogy utána én kiadom az embereknek, hogy mi a dolgok, honnan, hova pakoljanak, mit, és akkor, hogy ha rendben van a súlyelosztás, akkor mehet a gép, igen.
4: Én ha zürichi reptéren szállnék fel, akkor azt csinálnám, hogy így már megyek fel a lépcsőn, és akkor így ezt csak így elővennék így valahonnan így a kabátom alól egy ilyen nagyon nagy bőröndöt, és mutatom, hogy Bálint!
5: Nekem mutathatnád most. semmi közöm az ott maradt, de hidd el.
4: Azt írta a Dávid, aki egy nagy rajongót, hogy beszélj a negyedikes villanyszerelői munkásságról.
5: De aranyos, de...
4: Gondolom, hogy ez a mi kényes téma is.
5: Igen, erről beszéljük, most komolyan. Hát most szabad ilyeneket mondani?
4: Nem tudom, hogy mi ez, úgyhogy inkább nem.
5: Hát nem, ez iskolai dolog, tehát rosszak voltunk. Én rossz gyerek voltam, igen.
6: Hát erről már volt szó.
5: De szabad ilyeneket elmondani komolyan? Mert most mondtam, hogy milyen jó oktatást kaptunk a Szabadkai Zeneiskolában.
4: Hát jó, de az független attól, hogy te rossz diák voltál.
6: De egyébként én is rossz diák voltam.
5: Igen?
6: Igen.
5: Na, nagyon. Hát látjátok? Akkor miért nem vagyunk még ismerősök Facebookon?
6: Na, én is azért gondolok.
4: Én egy ilyen Facebook csoport rossz diákok.
6: Igen.
5: Igen, meg de érdekes, hogy Dávid ezt hozta fel, hihetetlen. Semmi, tudod, a dióhéjban elmesélem, mert ez tényleg érdekes, azt mondtátok, hogy ez egy ilyen műsor.
4: Igen. Ez egy ilyen műsor, elkezdünk valamiről beszélni, és teljesen másra fejezzük. Okay,
5: de én meg beszeretem fejezni a dolgokat, úgyhogy ezért nem kértelek, meglátod azt
4: nem a festen. Nem azt mondtam, hogy soha nem fejezzük be.
5: Ja, jó van. Nem, volt nálunk egy ilyen, hogy zenehallgatás felelés, és nem nagyon akart az osztály felelni, mert nem nagyon tanultunk, de ahhoz, hogy zenehallgatás felelés legyen, ahhoz áram kell. Hát én rájöttem, hogy melyik konnektorba kell bedugni a drótot ahhoz, hogy ne legyen a balaterembe áram, úgyhogy ezt így megoldottam.
6: Komolyan, igen.
5: Ezt így megoldottuk annak idején.
4: Istenem, koncerten nem fogsz trollkodni? Saját koncerteden?
5: Nem, hát a saját koncertemben miért trollkodni?
4: Hát nem tudom, én kinézek belőle bármit.
5: Nem, biztos, hogy nem.
4: Ott is így valamit átvezetsz, ilyen hosszabbítókkal.
6: Nem, ott varázsol.
5: Nem csinálunk semmi ilyesmit, meg nem én csinálom az elektronikát, úgyhogy nem készülök.
4: Jó, hát akkor ezek a hosszú távú terveid, amiket említettél, akkor te egy elég elszánt vagy, és...
5: Igen, mondhatni elszánt vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon. Tényleg nagyon szeretném ezt csinálni, nagyon szeretnék. Nem tudom, hogy ezt ki szabad-e mondani, vagy ez rossz reklám, nekem mondtak ilyet is, meg olyat is, de hogyha tudjátok, hogy ki az az André Rieu, akkor valami hasonlót szeretnék itt egy szabadkai központtal felépíteni. Valami ahhoz hasonlót, vagy ahhoz...
4: Én egyszer tettem erre egy megjegyzést neked, de azért, mert én az ő személyét nem szeretem. Tehát én valamiért az ő stílusát, az ő személyét nem szeretem. De abszolút el tudom képzelni ezt a vonalat nálad egyébként.
5: Én ezen nem aggódok, mert már úgyis a feleségül akarta jönni hozzám, úgyhogy nem gond, tehát látod, ez
4: de
5: már megvan.
4: De
5: oldal.
4: Nem akartam, de ezt mondtad, de nem akart. Kész. Kérdezz egy hallgató, hogy mikor lesz legközelebb ilyen csajos reggeli Bálint, fiú. Férfi. De amúgy lehet bármikor.
5: De ugye ezt nem a Dávid kérdezte.
6: Akkor nem. Akkor lesz legközelebb, amikor jössz.
5: Hát nézzétek, akkor jövök, amikor meghívtok.
6: Holnap.
5: Ó,
4: beszéljünk még a részletekről, hol lehet jegyeket venni. Pontosan, hánykor kezdődik a koncert?
5: Ez nagyon jó, hogy itt van előttem, mert nekem is kell egy kis puska.
4: Online lehet egyébként, azt láttam.
5: Igen, így van. Tehát a koncert maga október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagógában lesz, és jegyeket a tickets.rs weboldalán lehet online venni. Ezen kívül a mi weboldalunkon keresztül is oda lehet jutni, ez a www.balintkasza.com SZ-vel. Ezen felül pedig én úgy tudom, hogy Szabadkán is mi más településeken is vannak a tikéceseknek ilyen személyesen megvehető jegyei, vagy jegyelárusító helyeik, de ezeket meg kell pontosan nézni, hogy hol vannak, mert én a listát nem tudom pontosan.
4: Meddig fog tartani ez a koncert?
5: Tehát nem.
6: Csak az utána való iszogatás miatt kérdezik.
4: Jó,
5: de nem készülünk botránnyal, úgyhogy hogy remélem, hogy sokáig fog tartani. De hát nézd, úgy satszoljuk, hogy egy másfél, maximum két óráig fog tartani. Ugye úgy lett nekünk mondva, hogy 9-ig jó lenne, hogyha befejeznénk, ezt így mondták, hogy akkor el kell kezdeni lebontani a színpadot, meg minden. Ugye, tehát minket köt is a zsinagóga igazából, de hát nézzétek, úgy tervezzük, hogy olyan 9-ig befejezzük.
4: Jó. Hát,
6: menjetek el.
4: Menjetek koncertre.
6: Menjetek,
4: mi is megyünk. Vagy hát én megyek.
6: Ha hívnak, megyünk.
5: Én hívok mindenki. Hívj,
4: csak a pénzszázat vedd elő.
5: Ne mondjad már, de most miért mondasz ilyet? De látod, milyen vagy?
4: Hát a jegy miatt, hát ennyi, hát megyünk. Vagy hát én megyek. Mindenképpen megyek, úgyhogy a hallgatóink is szedjék össze magukat szépen, és művelődjenek. komoly zenei koncert.
5: Itt nem csak művelődnek különben nálunk, hanem szórakozni is lehet, méghozzá ez a célunk, hogy az embereket szórakoztassuk, és egy picit talán kivegyük őket ebből a szürke hétköznapi minden problémával teli világból.
4: Érdekes egyébként, erre nagyon nagy igényük van. Én a színház kapcsán szoktam emberekkel beszélgetni, és akkor mindig az van, hogyha valamilyen drámai előadást néznek meg, akkor ki vannak akadva nagyon sokan, hogy jaj, de most miért, meg miért ilyen komoly témát kellett feldolgozni, színpadra vinni, mert hogy én azért szeretnék színházba menni, hogy ott nevessek. Nyilván embertípus függő az, hogy ki milyen előadásokat, ki milyen koncerteket preferál, de hogy nagyon sokaknak igénye van arra, hogyha elmegy valahol, akkor ott tényleg jókedvű legyen, nevethessen, ne csak az arról szóljon, hogy beül valahol, megnéz, meghallgat valamit, és utána hazamegy. Meg gondolkodni meg amúgy sokan nem szeretnek, tehát mondjuk egy színházi előadás az esetében, hogy van kivétel nyilván, de hogy azért van egy ilyen alapvető igény arra, hogy akkor ha elmegyek, kiteszem otthonról a lábamat, akkor egy olyan eseményen vegyek részt, ahonnan feltöltődve és vidáman térek haza.
5: Pontosan az a biznisz helyeken azt mondják, hogy piaci rés, amire felfigyeltem, és ezt szeretnénk kitölteni igazából. És mi pont ezt csináljuk. Tehát mi nálunk, én buzdítom az embereket, hogy keljenek fel a helyeikről, akkor is, hogyha a helyszín az ami, de akkor is keljenek fel, táncoljanak, rengeteg keringőt fogunk játszani. Miért ne? Hát mindjárt emberek vagyunk, és emberek szeretnénk lenni. És szerintem ennél nincs szebb. Nincs szebb, hogyha az emberek többen egyszerűen magukra leelnek ott abban az energiában, abban a légtérben. Miért ne táncoljunk együtt?
4: Jaj, jó. Na,
6: cuki végszó
4: volt. Gyertek ti is a koncert, és táncoljunk együtt. Fölkérhettek majd. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
5: Köszönjük. Én köszönöm szépen nektek. De

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Pannon Rádió.
4: A te hangod.
2: A te hangod.

0: én egyszer úsztam ott, nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józan. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannon reggeli, 91.5.
3: Igen, igen,
4: jó,
3: ezt mondom.
4: Hát nem is vettem észre, hogy beszélünk. Neked nem kell bálint mondanod semmit. Mi csak elköszönünk az Edinával, ez volt a nagy csajos reggelünk, mindent igen. Megvitattunk, ki milyen személyiség az édesség alapján, amit választ, ki mi az őszi divat,
3: ki mennyit térbecsült a kapuba.
4: Igen, az Edina sztoria, szokásosan perverz, mint mindig, úgyhogy... Igen, Bálina be is jelölte Facebookon, hallgatóink is nyugodtan jelöljék be, mindenkit visszajelöl. Én már tanultam ebből a hibából, amikor jöttek az üzenetek, hogy gyere velem vacsorázni, és imádtam, hogy nem, köszönöm, és akkor, de gyere, de vacsora. És akkor ilyen üzeneteket kaptam, akkor rájöttem, hogy nem jelölök vissza mindenkit. Csak akit már úgy ismerek hosszabb ideje így a rádión keresztül. Moravicai hallgatók is jelentkeztek, ma puszíjuk őket.
3: És csomóan.
4: Meg hát a szokásos hallgatóink, akik már 6:00-kor bejelentkeztek, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok.
3: Tegyetek elünk. Így holnap is, mert
4: holnap
3: jövünk Zecivel.
4: Holnap is Edina asszony érkezik Zecivel. Zeci elfoglalhatja ezt a hatalmas nagy széket, amiben ma én ültem bele, ebbe tényleg csak feküdni lehet. Meg így billeg, úgyhogy nem is csodálom, hogy azokat az óriási lábait mindig földobja az asztalra. Úgyhogy holnap is Pannon reggeli 6-tól 10-ig. Sziasztok, puszikák!
3: Sziasztok! Puszikák.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
7: Tíz óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovic energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. 58 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő, úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez többi között Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora része kell majd ki is marad meg. 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában, közölte Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző 7 napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek.
7: Sport.
9: Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szetben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur már a második játszmában mindössze egy játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. torna győzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán. A módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. torna győzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán.
7: Időjárás.

0: Ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 16 perc van, és elkezdődik a mai szerdai Pannon Presszó, ami egészen 14 óráig fog tartani, és el is mondom, hogy mi mindennel készültem nektek erre a csodaszép napra. Érkezik hozzánk Agárdi Gábor és Gazsu Attila, ugyanis új arculatot kap a Pannon TV kis stúdiója. Erről fogunk majd beszélgetni velük. 155 éves a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. Ennek kapcsán ünnepi műsorral készülnek majd a szakosztályok. Bodrogi Hajnalkát, a Népkör ügyvezető igazgatóját várom majd ide a stúdióba. Ő fogja elmondani a részleteket, és beszélgetünk magáról, a Népkör Művelődési Központról is. Programajánlót is hozok nektek a mai napra, ugyanis október 24-én ismét megtelik élettel a Topolyai Vásártér, 13. alkalommal tartják meg a Szárma Fesztivált, szintén a szervezőt fogom majd kapcsolni, Tölgyesi Hubához kapcsolunk majd telefonon, és ő fogja elmondani a részleteket. És hát a mai napra készültem nektek egy nyereményjátékkal is. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 1984 című előadására sorsolunk ki egy darab páros belépőt, és a nyereményjátékot ezennel el is indítom a Pannon Presszó Facebook oldalán. Kattintsatok rá, keressetek rá a nyereményjátékunkra, de elmondom nektek, hogy mi mindent kell tenni ahhoz, hogy megnyerjétek ezt az egy darab páros belépőt. Meg kell írni nekünk kommentben, hogy ki rendezte a darabot, tehát az 1984 című előadásról van szó. Kommentben várjuk a helyes megfejtéseket. Úgyhogy ezek lesznek a mai Pannon Presszó témái. Aki itt van ma veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid. Én pedig itt a mikrofonnál Balogh Sára.
2: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: gyerekek!
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: Reklám.
3: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Programajánló.
8: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: prima che ci s'accade i mali. Poi non presso. Ho volo di coffe in terapia.
1: Új arculatot kap a Pannon TV kis stúdiója. Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Agárdi Gáborral és Gazsu Attillával. Köszöntelek benneteket, sziasztok!
2: Szia, üdvözöljük a hallgatókat!
1: Hát milyen lesz ez az új arculat? Hogy fog kinézni majd a Pannon TV kis stúdiója? Lehet-e titkokat elárulni?
2: Szerintem lehet, és szerintem ezért is vagyunk itt. Bár én még a grafikai arculati elemeket nem láttam. Lehet, hogy majd Gábor fog erről mesélni többet. Ebben a pillanatban érkeztem a stúdióból, a hírstúdióból. A hír része az érintetlen marad, viszont a hírháttér, közügyek, szubjektív beszélgetés része, az teljesen megújul, és egy szép, kellemes fa hatású stúdió készül. Fölcsavarozták a falakat, szombaton hoztak egy hatalmas nagy vas szerkezetet. Én nem mértem le, de a állítások szerint 800 kiló vas került be. Tehát biztos alapokon állnak áll a faszerkezet. Kollégák a napokban sokat dolgoznak a világítás átalakításán, mivel ez egy másfajta koncepció, másfajta stúdió koncepció, így ehhez az új felálláshoz kell átalakítani a világítást. És én úgy látom, hogy már akár a mai nap folyamán bekerülhetnek az ülőalkalmatosságok, és a napok során, tehát ez mondjuk szerintem ma, holnap egy hatalmas nagy tévé fog bekerülni, a központi eleme lesz a stúdiónak, ezt ma, holnap már a helyére lehet illeszteni. Úgyhogy talán kedden már a nézők láthatják az új stúdiót.
1: Igen, hogyha valaki mondjuk nem tudja így behelyezni, hogy hol vagyunk, akkor ugye a kis stúdiónk az eddig szőnyeges volt, a sárga fotelokkal, négy kisebb tévé volt, és ez változik át. Ugye, hát bekukucskáltunk, amikor mentünk munkába, ugye ilyen padló burkolatot kap, tök modern, nagyon jól néz ki.
3: Igazából mivel régebb óta nem volt átalakítva ez a kis stúdió és az a környezet, amelyben akár a szubjektív, akár a közügyek, akár egyéb más műsorok, illetve azon műsorok felvezetőinek a felvételezése kapott helyet, ezért időszerű volt már, hogy felfrissítsük azt a részét is a stúdiónak. Igaz, hogy azt terveztük már a múlt év folyamán is, de igazából mostanra jött össze, és ez attraktívabb olyan szempontból is, mert a tartalmak, reels videók kikerülnek a világhálóra, és talán egy ember közelébb, ahogy Attila is mondta az előbb, egy kicsit ilyen szebb hatást tud kelteni azok számára, egy nappali szoba hatást, mindenki otthon érezheti magát ebben a bizonyos környezetben, aki megtekinti, és szerintem ezért is nagyon fontos, és valóban az előkészületek a kollégáknak köszönhetően nagyon jól haladnak, és szerintem a végeredmény is jó lesz majd, amikor elkészül, és tényleg azon viccelődtünk, hogy mi minden férne rajta, mert hogy az a szerkezet, amely tartja ezeket a lapokat, valóban nagyon masszív, és nagyon erős, úgyhogy ez is egy jó dolog, mert ez azt feltételezheti, hogy az egész biztonságos is, amellett, hogy feldobja majd a közeget.
1: Színekben mennyire fog mondjuk megváltozni az előzőhöz képest?
3: Hát pont ez a lényeg, hogy egy kicsit ilyen barnás, drappos, de a zöldes árnyalatok is megjelennek, és maga az arculat is ehhez fog igazodni. Hát régen is A kékes sárgás volt az, amihez igazodott, most pedig ehhez az újhoz fog inkább igazodni majd a közügyeknek az arculata.
1: Ugye egy stúdióban van a híradó és a közügyek. A híradón lesz-e valami változás, vagy egyelőre csak ez a kis közügyekes, szubjektíves rész az, ami megváltozik?
2: Én szeretem az apró lépésekben haladunk stratégiát, és most a közügyek rész oldalnak az átalakításra ez egy hatalmas, nagy óriási lépés, úgyhogy szerintem most egy pici kis pihenő jön.
3: Pontosan, mert ugye mondtuk is, azért pici, vagyis lehet, hogy úgy tűnik a külső szemlélőnek, de amikor ugye bementünk, megnéztük, akkor azért eléggé nagy díszletelemről van szó.
1: És hát a nézők nem maradnak tartalmak nélkül, ugye? Hová költözött át az elmúlt időszakban a közügyek stábja?
3: Most a nagy stúdióban voltak a kollégák, és ott, ahol a közbeszéd műsorunk volt legutóbb, ugye vőfélyek voltak vendégek, és meséltek. Nagyon jó megtekintésekkel ment közösségi oldalon, és élőben is sokan nézték, mert hogy ilyenkor közösségi médiában, illetve hát online is lehet nézni a műsort, és oda költöztek most a közügyekes kollégák, és onnan mentek a műsorok. Számukra ez egy kicsit újabb terep, de annyira nem, mert vannak olyan külön műsorok, amiket már ott felvételeztünk, úgyhogy azért a kollégáknak ismerős az a terep is.
1: És hát ahogy Gazsó Attila is említette, jövő hét folyamán, hét elején már lehet, hogy az új stúdióban köszönhetjük, vagy köszönhetik a nézőket a műsorvezetők. Hát várjuk szeretettel, nagy újítás lesz itt a Pannon TV-ben. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok, és kicsit beszélgettünk erről a megújulásról.
2: Mi köszönjük, és nézzétek szépen a Pannon TV-t.
3: Pontosan.

Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Lionel Messi hivatalosan is lejátszotta az utolsó mérkőzését az argentin labdarúgó válogatottban, ezzel pedig lezárt egy korszakot. A 8-szoros aranylabdás legenda magyar idő szerint ma hajnalban Buenos Airesben a zsúfoltságig megtelt stadionban köszönt el a nemzeti csapattól. A Benin elleni barátságos mérkőzés 3-0-val végződött, és ahogy több hírforrás vagy média is írja, hamisítatlan Messi gálává vált. A zseni egy 11-es góllal és 2 gólpasszal vette ki a részét a győzelemből, így stílusosan gólörömmel búcsúzhatott a pályától. A találkozó végén 85 ezer szurkoló és csapattársai körében könnyek között intett búcsút az argentin meznek. Nézzük is karrierjét számokban. Ugye, ahogy említettem, 21 év után intett búcsút a nemzeti együttesnek. A mérkőzésének száma 208 és 126 gólt szerzett, illetve 67 gólpassza is volt. Bár a pályafutása elején sok kritika érte, hogy nem tud trófeát nyerni a felnőtt válogatottal, az utóbbi években mindent elért az argentin labdarúgó válogatottal. 2022-ben megszerezték a világbajnoki címet, 2021-ben és 2024-ben Copa America győzelmet arattak, illetve 2008-ban olimpiai aranyérmet is szereztek. Még egy érdekesség, hogy Messi válogatottbeli története Budapesten kezdődött még 2005-ben a Magyarország elleni meccsen, és most 21 évvel később egy érzelmes Buenos Aires-i éjszakán ért véget. Hát a Messi szurkolók biztosan szomorúak, hogy nem fogják látni többet az argentin labdarúgó válogatottban Messit, de hát én úgy gondolom, hogy azért nem fogunk még teljesen búcsút venni tőle. 10 óra 49 perc van, tartsatok továbbra is a 91,5 MHz-el, ugyanis hamarosan jön Rafek Violetta a hírekkel, utána pedig foglalkozunk azzal, hogy 155 éves a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. 58 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő, úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez többi között Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora része kell majd ki is marad meg. 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában, közölte Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek.
0: Sport.
7: Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szetben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur már a második játszmában mindössze egy játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. torna győzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, kevés felhő mellett sok napsütésre lehet ma számítani, a csúcshőmérséklet elérheti a 26-27 fokot.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéd.
8: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
5: 155 éves a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, és ünnepi műsorral készülnek eljeles alkalomból, akit pedig itt köszöntök, az nem más, mint Bodrogi Hajnalka. Jó napot kívánok, köszöntöm itt nálunk.
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
5: Hát beszéljünk először magáról a népkörről. Hát mutassuk be a hallgatóknak. Nyilván mindenki sokat hallott róla, de hát azért 155 éves, milyen szakosztályok működnek most, vagy vissza is tekinthetünk egy kicsit a múltba?
6: Nagyon nehéz összefoglalni pár mondatban ugye a népkör történelmét, hiszen 155 év alatt nagyon sok minden történt. Vajdaság legidősebb művelődési központjáról beszélünk. Az évek hosszú sora alatt nagyon sokat változott, úgy profilban is, mint tagság létszámában, vagy akár hát ugye a történelem viharait, hogyha nézzük, ugye folyamatosan változások alatt volt, vagy van jelen pillanatban is, hiszen folyamatosan alkalmazkodni kell a társadalmi igényekhez, illetve a közönség igényeihez is. Jelen pillanatban több szakcsoportban tevékenykedik, ezt nagyon jól tudják, akik szabadkaiak és Szabadkához valami formában kötődnek, és én hiszem azt, hogy nagyon kevés olyan szabadkai magyar család van, akinek valami formában nincs kötődése a Népkör Magyar Művelődési Központhoz, vagy volt, vagy jelen pillanatban, vagy valamelyik családtagja a múltban kötődött hozzá. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy most valójában beszélhetnénk ugye a jelenről is, hogy milyen programok, vagy valójában, hogy mik azok, amikkel mi készülünk és várjuk ugye a közönséget. Valójában a 155. évadot azt mi az Interetno Fesztiválon nyitottuk meg egy olyan előadással, ami szintén egy jubileumi előadás, hiszen akkor elmondtuk és több alkalommal is elhangzott, hogy az idei év az valahol a jubileumok éve a Népkör életében, és ez is, hogy miből adódik, ez is egy nagyon érdekes dolog, és valójában ugye a munkatársaimmal most döbbentünk rá, hogy több mint valószínűleg, amikor valami kerek dátumhoz érkezett az intézmény, akkor mi mindig valami nagyot próbáltunk álmodni, vagy az elődeink egy nagyot próbáltak álmodni, és azok úgy megmaradtak az évek hosszú során, és ezért ugye 25 éves volt az idén az Interetno Fesztivál, 80 éves a néptánc a Népkörben, vagy említhetném az Aranykapu Játszóházat, ami 20 éves lesz ebben az évadban, és ugye hát 155 éves a Népkör, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy olyan dolgok születnek, amelyek úgy érezzük, hogy a közönség vagy a közösség igényeit kielégítik, és újdonság számukra, és ezt évről évre meg tudjuk szervezni, és akkor ez visszahozza ugye a közönséget is egy-egy, ha más nem egy-egy előadás alkalmával. És ugye az Interetno Fesztiválon nyitottuk meg a 155. évadot, a 80 éves néptánc apropóján, ami a táncba szült évek előadás volt. És valójában 22-én mi ezt az előadást szeretnénk megismételni, kicsit másként, kicsit újra gondolva, tehát egy-egy előadás sohasem lehet egyforma, hiszen változnak úgy a szereplők, vagy akár ugye a helyszín is, és akkor ehhez kell adaptálni az előadást. Ez az előadás a 80 évet mutatja be, az elmúlt 80 évet, hogy hogyan is alakult ez a Népkörben. Brestyánszky Boros Rozália írt egy forgatókönyvet. Valójában sok esetben ez egy fikció, hiszen adatokat nagyon nehezen tudtunk találni, hiszen 31 évvel ezelőtt felújították a Népkör épületét, és akkor nagyon sok eredeti dokumentum elveszett, és nagyon nehéz a Népkör archívumából felkutatni a dokumentumokat. Tehát vagy elvesztek, vagy nem tudom, elkerülhettek a levéltárba is, és ott is nagyon nehéz a nyomukra bukkanni. Úgyhogy régi fotókból, archív felvételekből, és azokból az adatokból, amelyek rendelkezésünkre álltak, ezekből íródott meg ez az előadás, és Hajdú Tamás volt a rendező, ő vitte színre. Az apropója a 22-i előadásnak, hogy most teljes mértékben ugye a Szabadkai Népszínház művészei nélkül a Népkör szakcsoportjainak a tagjai fogják ezt bemutatni, és tehát most a Fabula Ráza színjátszó Grund növendékei szerepelnek benne, illetve a Népkör néptáncosai. És ugye, ami még különlegessé teszi ezt az alkalmat, egy-egy jubileum alkalmával díjakat szoktunk osztani, hiszen a Népkör közgyűlésének, vagyis elnökségének, jobban mondva, van egy alapszabálya, amivel díjakat ítél oda teljesítményekért, kiemelkedő nem tudom én, alkotásokért, és itt különböző kategóriák vannak. Ezek már évtizedekre visszamenőleg lettek meghozva ezek a díjak, és ilyenkor a Népkör tagsága jelöl, úgy oktatókat, tehát bárkit, akinek kötődése van ugye az intézményhez, majd a Népkör elnöksége és közgyűlése ezt jóvá hagyja, és akkor ez ünnepi alkalommal pedig a díjak kiosztásra kerülnek. Az idén 27 díjazottja lesz a közösségünknek, több kategóriában, színművészetért, nem tudom, én gyermekekkel való foglalkozásért, vagy pedig hát valójában csak a támogatásért, amiért sok éven keresztül ott állnak mellettünk, vagy mögöttünk. Ezért oszt majd a Népkör vezetősége díjakat.
5: Azt említettük, hogy az az ünnepi műsor október 22-én lesz, 19 órától a Népkör épületében. Szükséges-e helyfoglalás, jegyvásárlás, tehát ilyesmiről is egy csúszót?
6: Mivel ez egy ünnepi alkalom, nincs jegy, tehát valójában aki el szeretne látogatni erre az eseményre, csupán jelentkezzen az info@népkor.rs e-mail címen, vagy az 5507033-as telefonszámon, helyet foglal, és nagy szeretettel várjuk erre az ünnepi alkalomra.
5: Beszéljünk magáról, a Népkörről egy kicsit. Hányan vannak jelenleg, akik a Népkörhöz tartoznak, milyen szakosztályok működnek?
6: Folyamatosan próbáljuk a szakcsoportjainkat is aktualizálni, a közösségi igényekhez alakítani a programokat is, és természetesen a jól bevált és működő tevékenységeket megtartani. Igazán népszerű a színjátszás, hiszen a színjátszás az alapjában kötődik ugye a Népkörhöz. Mi fiatalokkal foglalkozunk elsősorban. Nagyon népszerű a gyermekek körében. Budincsevics Krisztián és Nyári Ákos foglalkozik a kis növendékekkel. Nem is olyan kicsikkel, hiszen most jelen pillanatban felnőtt csoportunk is van. Sőt, ugye hát már középiskolát végzősök, akik ugye a rovarok előadást vitték múlt évadban színre, és ezt szeretnénk tovább ebben az évadban is folytatni, hiszen nagyon népszerű előadás, ez egy zenés, táncos előadás, és ezt általában nagyon szereti a közönség. A néptánc szakosztály népszerűsége az töretlen, büszkeséggel mondhatom el azt, hogy egy újabb csoport alakult, tehát az iratkozási időszak ugye szeptemberben volt, de mi folyamatosan várjuk, tehát lehet akár most is, aki meggondolja magát, hallgatja a műsor, nyugodtan csatlakozhat bármelyik csoportunkhoz, hiszen nem tud miről lekésni. Úgyhogy egy újabb kis csoport tudott alakulni, és ami nagy büszkeség, a tavaly megalakult a felnőtt néptánc csoport, ami valójában 40 pluszos generációból áll, és egy nagyon-nagyon jó kis közösség alakult ki. Büszkék is vagyunk rá, mert azt vettük észre, hogy most ebben az évadban más egyesületek is próbálták ezt a példát követni, hiszen vannak ugye az a generáció, akiknek már a gyermekeim felnőttek, vagy nem tudom én, kiröpültek otthonról, és ők visszatérnek ugye ehhez a szabadidős tevékenységhez. A kézművesség is töretlen, Fenyvesi Margit vezetésével, és hát Boros Gyurka bá grafikus művészünk, aki tanár úr, aki ugye a gyermekekkel és felnőttekkel ugye az amatőr festészet terén foglalkozik, kiállításokat szervez. Egyébként jövő héten, kedden, vagyis bocsánat, szerdán, 21-én nyitjuk meg az őszi tárlatunkat, az őszi szalont, úgyhogy ezt is Gyurka bá nagy erővel most szervezi, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép kiállításnak nézünk elébe. És hát van egy rekreációs csoportunk, idősek, nyugdíjasokból álló csoport, akik hetente kétszer eljárnak ugye tornázni, de viszont ők is lelkes tagjai a Népkörnek, és részt vesznek különböző önkéntes tevékenységekben. Hálátlan dolog ezt így felsorolni, mert hogyha véletlenül valakit ugye kifelejtünk. És hát ugye hát az Aranykapu játszóház, ahol különböző programokat szervezünk, családi programokat kisgyermekeknek, és hát anyukáknak, családoknak. És mivel jelen pillanatban a gyermekhét zajlik, egész héten iskolákat, osztályokat fogadunk, úgyhogy délelőtt, délután foglalkozások vannak a Népkörben. Ezek valójában a gyermekekkel, fiatalokkal a Népkör munkáját mesés, kalandos úton próbáljuk megismertetni, felkelteni az érdeklődésüket, és hát, hogy visszavárjuk őket egész évben különböző foglalkozásokra. Büszkeséggel mondhatom el, hogy ezen a héten több száz gyermek megfordul a Népkörben.
5: Hát van élet a központban, az nem, tehát van élet maguknál, lehet hallani. Hány éves kortól lehet jelentkezni? Kik a legkisebbek, akiket várnak?
6: Érdekes mód, hogy mindig fiatalabb és fiatalabb korcsoport csatlakoz, vagy tehát a szülők mindig fiatalabb és fiatalabb gyermekeket hoznak el. Az Aranykapu Játszóház anno, amikor megalakult az oldáskor csoportnak, tehát ez az 5 éves kortól szántuk. Na most ez az évek hosszú sora alatt egyre fiatalabb, úgyhogy most jelen pillanatban 3 évesek is már vannak. Nagyon aranyosak, és egyébként nagyon aktívan részt vesznek. Tehát jó megfigyelni azt, hogy a gyermekek mindig fiatalabb kortól már mennyire ügyesek, és mennyire könnyen be tudnak csatlakozni a feladatokban. Úgyhogy lehet ez az új digitális világnak köszönhetően is sokkal érettebbek és fejlettebbek már a gyermekek, úgyhogy 3 éves kortól várjuk a gyerkőcöket az Aranykapu Játszóházba. Egy 2 órás foglalkozáson vesznek részt hetente 2 alkalommal, és különböző olyan foglalkozások, amelyek valójában mindent megmozgatnak, tehát a kézügyességet, egyébként a néptáncos, népi játékos alapokon nyugszik ugye az egész foglalkozás, de hát ugye az óvónők, hiszen hivatásos óvónők foglalkoznak itt a gyermekekkel, nagyon ügyesen be tudják őket vonni a csoportfoglalkozásba. Eleinte itt szoktuk kérni, hogy szülők is maradhatnak bátran, közösen próbálják meg a gyermekkel, hogy ez hogy működik, és akkor utána egyszer csak ott maradnak a gyerkőcök, nem hiányolják sem anyut, sem aput.
5: Elkezdődötte már az idei évad, ugye említett, hogy szeptemberben volt az ilyen tagfelvétel, csatlakozás, elkezdődtek-e már a munkák?
6: Igen, minden csoportunk megkezdte a munkáját, mint ahogy említettem is, már konkrét programokkal készülünk, és hát ugye hamarosan beköszönt a téli, tehát az őszi és a téli időszak, amikor az emberek kicsit jobban bekuckósodnak, és szívesebben eljárnak egy-egy rendezvényre, úgyhogy figyeljék a programjainkat, hiszen színházi vendégelőadásokat is tervezünk. Nagyon szeretik ugye a stand-up előadásokat. Ezt is október végén lesz egy előadásunk. És hát az ünnepi, karácsonyi és téli ünnepi körökhöz is tervezünk családi programokat, illetőleg olyan előadásokat, koncerteket, amelyek hát megalapozzák az ünnepi hangulatot.
5: Nagyon szépen köszönöm, Hajnalka, hogy befáradt hozzánk, és sikeres munkát kívánok maguknak.
6: Nagyon szépen köszönjük.
0: Itt a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
7: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
7: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
6: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
7: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
8: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
9: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

11 óra 45 perc van, és megnézzük, hogy merre tevékenykednek a rendőrök. Nagy fényen jelentették, hogy lehet találkozni rendőrökkel, illetve Szabadkán is több helyen találkozhattok velük. Például a Gubec Máté utcában, illetve a zsinagóga környékén, valamint a Gyuregyákovics utcában ketten is vannak két helyszínen. Az egyik megfigyel és jelenti a másiknak tokivokin, hogy mi a helyzet, és a másik pedig megállítja azokat, akiket úgy gondol, hogy szabálytalanul közlekednek. És még egy fontos info, hogyha Szabadkán vagytok, akkor figyeljetek oda a Jován Mikit és a Szegedi út sarkán, a MOL benzinkútnál történt egy kis baleset, úgyhogy lehet, hogy fennakadásokra kell számítani, ami a közlekedést illeti. Úgyhogy ha nem siettek sehova, akkor próbáljatok meg elkerülni ezt az útszakaszt, ami pedig a határhelyzetet illeti. Igazából nincs komoly fennakadás se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra. Hogyha pedig bennünket hallgattok és tapasztaltok valamit, akár határhelyzettel kapcsolatban, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, akkor azt meg tudjátok nekünk írni a 063-621-605-ös telefonszámra. És még egy fontos info, hogy ezen a héten, tehát október 5-e és 11-e között a Roadpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót, úgyhogy ez a rendőri ellenőrzés, fokozott közúti ellenőrzés zajlik itt Szerbiában is, és a hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll, és a szerb rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Ikerpár lett a Szabadkai Központ 100. babája. Nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések az aradi vértanúk napján. A választási hírek mellett utána nézünk, miért vannak gondban a gazdák a szárazság miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis 1 ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneimwald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
2: Örömmel tudom mondani, hogy megszületett a 100. baba is Zomborban. Mostan szombaton császár meccése, 2 fiú, született 2430 gram, mind a 2, egy kicsit előbb volt a szülés, de az ikerterhessége mindig úgy van, és azt mondhatom, hogy ez a meddőségi központ európai szinten elég sikeres, mert nekünk nagyon jó százalékunk van, új született a baba, mink várunk mostan egy 2-3 hónap múlva megint egy 30 új született babát. És minden évben többen jelentkeznek ide Szabadkára.
1: A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvívő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 29 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyvet már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolák. Zárja bejegyzését az ügyvívő oktatási államtitkár. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban is, a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. A villamosenergia termeléshez is rendelkezésre állnak a szükséges tartalékok. Putnikovics szerint elegendő szén van az erőművek készleteiben, és a vízerőművek kapacitásai is megfelelőek. Az ellátás ugyanakkor attól is függ, mennyire lesz hideg a tél.
3: Választások 2026.
1: A bánáti eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok sírjának megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanukra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Nemzeti gyásznapunkon vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések, a központi rendezvényt pedig minden év október 6-án eleméren tartják. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
4: A megemlékezés gyászmisével kezdődött a Szent Ágoston templomban, melynek szentélye alatti kriptájában nyugszik Kis Ernő. A gyászmisét Mirkó Stefkovics nagybecskereki megyés püspök celebrálta, Kis Ernő szobránál Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet.
5: A délvidéki magyar
4: Kis Ernő. A gyászmisét Mirkó Stefkovics nagybecskereki megyés püspök celebrálta, Kis Ernő szobránál Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet.
5: A délvidéki magyar közösség az egy rendkívül összetartó közösség a mai nap, rendkívül.

0: külön jelentősége van a nemzeti gyásznapunknak, hiszen a 13 aradi vértanú közül 5 vajdasági kötődésű. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
1: Monsignor Mirko Stefkovics megyéspüspöknek szeretném megköszönni azt, hogy visszakerült ide a templom kertjébe kisernő mellszobra, és hogy sikerült így a templomkertet is rendezni. Hát a hősök és a hősiesség pedig soha nem megy ki a divatból. Én szeretném azt hinni, hogy még évszázadok múlva is a kisgyerekek föl fogják majd tudni sorolni a 13 aradi vértanúnak a nevét. Példát mutattak hősiességből, bátorságból.
0: Nagybecskerekhez 2 aradi vértanú sorsa is kötődik, Lázár Vilmos, a város szülötte kisernőnek pedig a környéken, itt a Bén és Eleméren voltak birtokai. Eleméren a családja által épített templom adott neki végső nyugvóhelyet. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja.
2: Az egyik aradi vértanú kisernő földi maradványait vannak elhelyezve a templom mögött, illetve alatti családi kriptában, és a magyar kormánynak, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően fölújíthattuk, illetve rendbe tehettük ezt a templomkertet, ezt az udvart néhány évvel ezelőtt, valamint visszakerült ide a szobor, és én hálás vagyok, hogy a vajdasági magyar közösség, illetve a különböző községek képviselői gyakorlatilag mindenki, aki a saját területéről, ahogy azt ma hallhattuk a Szentmise során is, egy-egy kis téglát tesz hozzá a közösség jövőjéhez. Itt vagyunk a gyásznapunkon, és itt emlékezünk meg fejet hajtva ez a néhány évvel ezelőtt újra fölállított szobor előtt.
0: A templomkertben álló emlékműnél Magyarország kormánya nevében Domonkos Gyüge Réka, Magyarország belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvívője és Juhász Döme Andrea, a szabadkai főkonzulátus ideiglenes ügyvívője koszorúzott. A kegyelet virágait az MNT, a VMS, a VMMS, a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok, illetve a különböző egyesületek képviselői helyezték el. Magyarországról a Mi Hazánk mozgalom is koszorúzott. Kis Ernő szentély alatti sírjánál pedig Fremond Árpád, dr. Pásztor Bálint, dr. Domonkos Gyüge Réka és Juhász Döme Andrea helyezte el a kegyelet virágait.
3: Magyar Itta Bére látogatott kedden dr. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, a VMS több köztársasági képviselőjelöltjének társaságában. A delegáció megtekintette azokat a fejlesztéseket, amelyek tartományi, köztársasági és uniós támogatások segítségével valósultak meg. Ellátogattak egy sikeresen pályázó családi gazdasághoz, az önkéntes tűzoltó egyesülethez, valamint a helyi sportpályához és a Begalabda rúgó klubhoz. Megnézték a Temesvár Nagybecskerek kerékpárút részét képző, jelenleg rossz állapotban lévő hidat is. Dr. Juhász Bálint elmondta, hogy az elmúlt 10 évben Magyar Ittabén 118 gazdaságfejlesztési projekt valósult meg, összesen mintegy 1,9 millió euró támogatással. Kiemelte, hogy a programok a helyi családok és fiatalok szülőföldön maradását segítik. A látogatást lakossági fórum zárta, amelyen a résztvevők a helyi fejlesztésekről, valamint a közelgő választások jelentőségéről beszéltek. A jogállamiság visszaállítása Szerbiában, a pártfoglalkoztatás visszaszorítása, a szakértelem előtérbe helyezése és a törvények maradéktalan betartatása mindenki esetében. Egyebek között ezek a legfőbb célkitűzései az egyetemista mozgalomnak, abban az esetben, ha október 25-e után hatalomra kerülnének. Lázár Tibor volt a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendége, aki hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a mozgalom a kampány során a nagyobb tömeggyűlésekre helyezte a hangsúlyt, a kampány mostani szakaszában pedig már inkább a lakossági fórumok dominálnak, a személyes találkozók a választópolgárokkal. Az egyetemista lista az Egyetemisták győznek elnevezésű választási listán 72. helyen szereplő Lázár hozzátette, egy esetleges uniós csatlakozásról népszavazással döntenének, míg Koszovó kérdésében az alkotmányban rögzítettek szerint járnának el. Leszögezte, Szerbiában alapvetően nem a törvényekkel vagy az alkotmánnyal van a baj, hanem azok betartatásával és betartásával. Arról is beszélt, hogy rajta kívül még 2 magyar ajkú jelölt szerepel a listán, velük, amennyiben bejutnak a parlamentbe, szeretnének kiállni a vajdasági magyar közösség szempontjából fontos ügyekért.
4: Vagyunk 3 is, magyarok, és éppen olyan helyeken, ami hát nagyon is, hogy esélyes, hogy bekerüljünk a parlamentbe.

0: parlamentbe. Természetesen akkor tudunk tenni, hogyha ez a mozgalom, ez a lista többséget szerez. Minden olyan változtatás, törvény tervezett benyújtást, mi ezt képesek vagyunk a magyar szemüvegen köröztül is látni. Az a jó, tehát, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül. Tehát vannak olyan kollégák, olyan emberek, olyan személyek, olyan szakemberek, akiktől mi véleményt kérhetünk, szakvéleményt kérhetünk, és minden olyan döntést, természetesen a döntések előtt a képviselők megkapják a napirendi pontokat, és minden ilyen pontot mi át tudunk majd vizsgálni, hogy ez nekünk éppen magyaroknak tud kedvezni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
1: Választások 2026.
2: 5 műholddal ellenőrzik a tarló égetéseket Szerbiában. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző 7 napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át pedig a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentős eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora részét kell ki és marad meg. A pontos idő 12 óra 13 perc.
3: Időjárás.
4: 23 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a hűvös reggelt követően napos, meleg idő várható ma Szerbiában, így Vajdaságban is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között alakul majd.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
5: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
3: Műsorajánló.
9: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
3: Pannon Rádió. A te hangod.
10: I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: keverve, nem felrázva. Pannon Presso.
1: Október 24-én ismét megtelik élettel a topolyai vásártér, ugyanis 13. alkalommal tartják meg ott a Szárma Fesztivált. Tölgyesi Hubához kapcsolunk most telefonon, ő fogja elmondani a Szárma Fesztivál részleteit. Köszöntelek, Huba, a vonal túlsó végén.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A 13. Szárma Fesztivál lesz Topolyán. Mi hozta létre ezt az eseményt?
2: Hú, hát ez már ugye 14 éve történt, mert egy évünk kimaradt a Covid miatt. Hát ott egy baráti beszélgetés, úgymond akkor az Origo Egyesülettel szerettünk volna még valamilyen fesztivált ugye kitalálni, létrehozni. Akkoriban egy ilyen nyári fesztivált szerveztünk, és akkor de viszont szerettünk volna még valamit, valami gasztrorendezvényt létrehozni, és akkor valaki úgy feldobta, hogy hú, hát csináljunk Szárma Fesztivált, mert mindannyian szeretjük a szármát, és akkor végül is ebből az ötletből indult így, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy teli találat lett, hiszen még a mai napig is őrülten várja mindenki, és nagyon-nagyon szeretik az emberek.
1: Így van, szerintem sokunk naptárába már nyáron bekerül a Szárma Fesztivál időpontja, vagyis hát amikor kijön az esemény, akkor már mindenki beírja a naptárba. Ugyan beteltek a helyek úgy a főzőversenyre, mint más programokra is, de mesélj nekünk egy kicsit a főzőversenyről magáról, mi mindent kell tudni, mit készítenek a versenyzők, illetve mi alapján dől el, hogy ki a legjobb étel?
2: Hát itt az évek során ugye kialakult ez a két kategória, hogy van a klasszikus szárma, ami ugye az, amit mindannyian ismerünk, a savanyú káposzta, darált hússal, rizssel, fűszerekkel, és van egy különleges kategória, úgymond, ahova tartoznak azok a szármák, amik nem savanyú káposzta levélbe készülnek, hanem mondjuk szőlőlevél, vagy mángold, vagy esetleg valami más levélbe, és ide tartoznak a böjti vagy a vega hús nélküli szármák is. Itt a legtöbb csapat mindig a klasszikus szármát készíti, abban szeretnek versenyezni, mert hát gondolom, hogy enni is azt szereti mindenki legjobban. A másik kategóriában kevesebb minta van, de azért ott is minden évben próbálkoznak, és talán van egy kis tendenció a növekedésre, és ugye egyre többen bepróbálkoznak, hogy készítsenek valami különlegesebb szármát, vagy valami jó hús nélküli szármát. És hát hogy dől el, az pedig a zsűri dolga, ugye egy 8 fő zsűri dolgozik. Itt már évek óta a Szerb Kulináris Szövetségnek a tagjai jönnek, valamint Zentáról, Mencs András vezetésével a másik fele a zsűri csapatának, és ők itten egy, meg van a pontrendszer, ugye a kinézet, az illat, az íz, valamint a különböző, amiket ők néznek, itt egy pontrendszer alapján pontozzák a beérkező mintákat, és aztán a legtöbb ponttal rendelkező ételek kapnak ugye díjat. Van egy legjobb szármánk, az abszolút győztese a fesztiválon, van győztese a klasszikusnak, a különlegesnek, és valamint még elég sok aranyérmet, ezüstérmet és bronzérmet is kiosztunk a pontoktól függően, tehát hogy kinek a szármája hány pontot ért el, akkor érmet is tudnak nyerni. Úgyhogy elég sokan kapnak igazából érmet, díjat, és azt kell mondjam, hogy nagyon örülnek az emberek tényleg, hogyha már csak egy éremmel is jutalmazzák a főztjüket, akkor nagyon szoktak örülni, úgyhogy ez is egy külön öröm nekünk szervezőknek is, hogy látom az emberekre, hogy mennyit jelent nekik, és hát gondolom, hogy a csapatoknak is, hogy megjutalmazzák a főztjüket.
1: Hány csapat jelentkezett egyébként a versenyre?
2: Hát ugye 150 csapatos a kapacitásunk itt a vásártéren, úgyhogy ez a 150 csapat ez megtelt, itt egy 3-4 nap alatt, és igazából sokan mondják, hogy miért nem növeljük, meg miért nem szélesítjük, de igazából ez is rengeteg már, tehát azért ennek a rendezvénynek is most már itt kialakult egy jó háttere. A szervezői brigád már mindenki tudja évek óta a dolgát, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy évek óta már gond nélkül lezajlik az egész, de azért nem kis munka van ez mögött, hogy 150 csapat ugye a helyet biztosítani, a tűzifát, a húst, a mintákat aztán átvenni, a zsűrinek ezt leosztályozni, tehát ez a 150 csapat, ez rengeteg, és igazából úgy érezzük, hogy ezt még le tudjuk így kontrollálni, jó körülmények között leszervezni az egész rendezvényt, és nem nagyon szeretnénk bővíteni, mert tényleg érdeklődés az van, meg hát most nem mondom, hogy még ennyit, de de szerintem még egy 50 fölött lehet, hogy még annyi csapatot tudnánk esetleg betenni ugye az érdeklődés alapján. De hát én úgy vagyok vele, hogy így akik az elején jelentkeznek, ők ugye bekerülnek, és hát aki esetleg nem került be csapattal, őket pedig szívesen várjuk, mert helyszínen is lehet venni Szármát, és nem csak Szármát, hogyha valaki esetleg nem szereti, akkor ugye sok étel van kint a gasztrovásáron is, édességek is, sósak is, italok is, úgyhogy mindenki szeretettel várunk akkor is, hogyha nem főznek csapattal.
1: És hát nem csak az étel és a főzés miatt lehet kilátogatni, hát sok-sok kísérő program is lesz, ezekről is mesélj nekünk egy kicsit, mi mindennel készültök még a kilátogatóknak.
2: Így van, hát ahogy szoktuk, lesznek ugye gyerekprogramok, egy kis utcácskát úgymond a gyerekeknek látunk elő, itt van kézműveskedéstől kezdve, ugrálóvárak, bungee jumping, volt ijászkodás lehetőség, lovaglás, vannak külön gyerekkoncertjeink, és ugye az idén a magyar nyelven a Falu Kompánia lesz egy ilyen népzenés koncert, szervnyelven pedig a Bane Rosicnak az Újvidéki TV-ből ismert, ez az Avantura Letetje Gitare nevű gyerekkoncertje, úgyhogy nekik is külön koncertek is vannak, a főszínpadon a Rávnica tamborzenekar fog kezdeni, őket is nagyon szereti a közönség, már többször felléptek nálunk a fesztiválon. Utána a főzenekarunk az idén az Orthodox Kerts lesz, egy kicsit ilyen ír irányba is elvisszük a dolgokat. És zárásként pedig még a Grupa Csetri fog egy ilyen jó funkis rockos koncerttel zárni, úgyhogy már maga szerintem a zenei program miatt is érdemes kilátogatni hozzánk. Ezen kívül lesz ugye ez a gazdag gasztró és kézműves vásárunk, amit már szintén megszokhattak a látogatók. Tényleg itt is szinte Szerbia egész területéről érkeznek, legtöbben ugye Vajdaságból, de lent Szerbiából is érkeznek itt kézműves termékek, gasztró termékek, tehát tényleg mindenféle étel, és ezek főleg házi dolgok, úgyhogy mindenki meg tudja tényleg találni magának azt, amit szeret ezen a vásáron.
1: Említetted, hogy van egy bevált csapat, aki az egész Szárma Fesztivált szervezi, koordinálja, végigviszi. Hát hányan vagytok ti szervezők, akik részt vesznek a Szárma Fesztivál megszervezésében?
2: Hát szervezők így, azt kell mondjam, akik így tényleg főszervezői minősítésben vannak itt egy 5-6-an, 7-en, most pontosan hirtelen nem is tudom, de tudni kell, hogy ezt a rendezvényt már ugye magáinak érzi a egész Topolya, a város, tehát mögöttünk áll ugye az önkormányzat is, be van kapcsolva a közvállalatok, több privát cég is támogatja a rendezvényt, tehát tényleg úgy érzem, hogy az egész város, vagy úgy mondjuk a község is már magáinak érzi, és sokan segítenek abban, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. És ebben is van szerintem a sikere, hogy ennyien szeretik, ennyien ellátogatnak hozzánk, hogy mindenki beleteszi a maga részét.
1: Tubai, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hát ha előbb nem, akkor október 24-én látjuk és halljuk egymást a Szárma Fesztiválon Topolyán.
2: Köszönöm a lehetőséget, és mindenkit várunk szeretettel, amit még kihangsúlyoznék, hogy a belépés ugye ingyenes, tehát tényleg mindenkit várunk itt Topolyán október 24-én.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mától Péterváradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Srbijevoz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban, az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig nincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetette káposzta repcét, de kérdéses, hogy a növény mekkora része kell ki és marad meg. A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvivő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 000 ingyenes tankönyvet jelent, közel 29 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvivő oktatási államtitkár. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneivald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
0: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás, csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és helyenként megerősödik a déli és délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul az ég a meteorológusok szerint.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: Társadalmi célú felhívás.
14: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
15: Média támogató a Pannon RTV.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.
16: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: I'm a fireball.
1: 13 óra 17 perc van, és ahogy mondtam, most fogunk sorsolni. Amit nyerni lehetett a Facebookos nyereményjátékunkon, az nem más, mint egy darab páros belépő a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 1984 című előadására. Érkeztek a kommentek, úgyhogy most a kommentelők között fogjuk kisorsolni a páros belépőt. A nyertesünk pedig nem más, mint Horváth Henrietta. Gratulálunk Henriettának, érdemes lesz figyelni majd az üzeneteket, ugyanis hamarosan felvesszük majd vele a kapcsolatot.

Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 13 óra 31 perc van, és rendőrinfót hoztam nektek, illetve határinfót. Azt tudom elmondani a rendőri jelenléttel kapcsolatban, hogy a Magyar Konzulátus utcájában vannak rendőrök, illetve a Gubec Máté utcában is, valamint itt a központban a Nagypostánál, tehát a Május 1 utcában, illetve a Jadránnál, valamint a Livkánál is lehet velük találkozni, ami pedig a határhelyzetet illeti, nincsen komolyabb fennakadás se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra, de hogyha bennünket hallgattok és valami mást is tapasztaltok, és szívesen megosztanátok velünk, akkor azt megtehetitek a 063-621-605-ös telefonszámra.
1: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban! Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Programajánló.
6: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő.com, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Műsorajánló.
8: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
9: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
10: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Ennyi volt már a Panopresszó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Tartsatok velünk holnap is, a reggeli után Fackovics Melissa számít majd a figyelmetekre 10 és 14 óra között. Én kívánok mindenkinek kellemes délutánt, szép napot, sziasztok!
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet! Panorádió.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mától Péterváradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Srbijevoz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban, az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig nincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetette káposzta repcét, de kérdéses, hogy a növény mekkora része kell ki és marad meg. A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvivő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 9 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvivő oktatási államtitkár. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneivald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás. Csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként megerősödik a déli és délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul az ég a meteorológusok szerint.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
8: Bomax.
9: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.
10: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Erős Choice.
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Kedvenc dalod!
11: Erős Choice.
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a leg

0: szívemben bízok, mert a világ hideg.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: Reklám.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást!
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Több mint 700 végzős középiskolás és 19 felsőoktatási intézmény vett részt az idei EduExpo pályaválasztási rendezvényen Zentán. A szerda délelőtti eseményen azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven folyik az oktatás. A fiatalok tájékoztatást kaphattak a képzésekről és a felvételi lehetőségekről, emellett megismerhették a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, valamint a vajdasági kollégiumok, diák és ifjúsági szervezetek kínálatát. Az EduExpo célja, hogy a végzős diákok még a továbbtanulással kapcsolatos döntés előtt első kézből tájékozódhassanak a számukra elérhető lehetőségekről. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Útlezárás miatt módosul a 8-as városi buszjárat útvonala Szabadkán a Jován Mikity utca egy szakaszán október 8-án, csütörtökön 7 és 17 óra között. A járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jován Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működik, emellett a felüljáró és a Jován Mikity utca kereszteződésénél ideiglenes busz megállókat is kialakítanak majd mindkét irányban. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneinwald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás. Csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként megerősödik a déli délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul, az ég a meteorológusok szerint.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Nem lesz gond a földgáz szállítással a téli időszakban. Az Edu Expo segít eldönteni, mi legyél, ha nagy leszel. Minden magyarul tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram kiadványait. Iker Pár lett a Szabadkai Központ 100. babája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növekedjen az ellátás biztonságát. A villamos energia termeléshez is rendelkezésre állnak a szükséges tartalékok. Putnikovics szerint elegendő szén van az erőművek készleteiben, és a vízerőművek kapacitásai is megfelelőek. Az ellátás ugyanakkor attól is függ, mennyire lesz hideg a tél.
6: Választások 2026.
8: 19 felsőoktatási intézmény, több mint 700 végzős középiskolás és számtalan továbbtanulási lehetőség. Ezt kínálta az idei Edu Expo Zentán. A rendezvényt az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkara és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Korom Sarolt a riportja.
9: 10. alkalommal telt meg a zentai sportcsarnok a továbbtanulás előtt álló fiatalokkal. Az Edu Expo célja ezúttal is az volt, hogy a végzősök egy helyen, közvetlenül az intézmények képviselőitől kaphassanak választ a legfontosabb kérdéseikre. A 19 kiállító között azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven is folyik az oktatás. Hubai Enikő, végzős tanuló.
10: Egyelőre még nem voltak konkrét terveim, úgyhogy egyelőre csak nézelődök még. De most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzettkarát néztem meg egyelőre, meg most szeretném majd megnézni még a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
9: A továbbtanulás azonban nem csak arról szól, hogy mit érdemes tanulni, hanem arról is, hogy milyen támogatásokkal és lehetőségekkel vághatnak neki a fiatalok a felsőoktatásnak. Az EduExpo ezért a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjáról, a vajdasági kollégiumokról, valamint a diák és ifjúsági szervezetek kínálatáról is tájékozódhattak az érdeklődők. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
0: Azt szeretnénk ezzel az expóval elérni, hogy egyrészt, hogy minél többen fiatalok itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, ösztöndíjrendszerét, tehát, hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
9: A vajdasági magyar fiatalok az elmúlt években egyre több támogatást kaphatnak ahhoz, hogy itthon tanuljanak tovább. Az ösztöndíjprogram és az Európa Kollégium is ezt a célt szolgálja. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
7: A Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatal részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön 4 hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an. Összesen több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
9: Az EduExpo pedig nem csak a komoly döntésekről szólt. A programot játékok, fotózás és ajándéksorsolás is színesítette, így a több mint 700 diák hasznos információkkal és élményekkel is gazdagodhatott a pályaválasztás előtt.
8: A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvívő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csak nem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 29 millió. Dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba. Zárja bejegyzését az ügyvívő oktatási államtitkár. Nincs helye hibának a közelgő szerbiai választáson, ezt mondta Váljevóban Alekszandár Vučić. A politikus egyúttal azt is állította, hogy külföldről jelentős pénzek érkeztek civil szervezetekhez és médiákhoz, amelyek szerinte fokozzák a társadalmi feszültségeket. Ezeket az állításokat Vučić saját értékeléseként ismertette. A váljevói kampányrendezvényen Vučić 35 millió eurós beruházást ígért a helyi kórház rekonstrukciójára, és további útfejlesztéseket is kilátásba helyezett. A jogállamiság visszaállítása Szerbiában, a pártfoglalkoztatás visszaszorítása, a szakértelem előtérbe helyezése és a törvények maradéktalan betartása mindenki esetében. Egyebek között ezek a legfőbb célkitűzései az egyetemista mozgalomnak abban az esetben, ha október 25-e után hatalomra kerülnének. Lázár Tibor volt a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendége. Az egyetemista lista az Egyetemisták győznek elnevezésű választási listán 72. helyen szereplő Lázár hangsúlyozta. Egy esetleges uniós csatlakozásról népszavazással döntenének, míg Koszovó kérdésében az alkotmányban rögzítettek szerint járnának el. Leszögezte, hogy Szerbiában alapvetően nem a törvényekkel vagy az alkotmánnyal van a baj, hanem azok betartatásával és betartásával. Arról is beszélt, hogy rajta kívül még 2 magyar ajkú jelölt szerepel a listán. Velük, amennyiben bejutnak a parlamentbe, szeretnének kiállni a vajdasági magyar közösség szempontjából fontos ügyekért.
11: Vagyunk 3 is, magyarok, és éppen olyan helyeken, ami hát nagyon is, hogy esélyes, hogy bekerüljünk a parlamentbe. Természetesen akkor tudunk tenni, hogyha ez a mozgalom, ez a lista többséget szerez. Minden olyan változtatás, törvény, a törvény tervezett benyújtást mi ezt képesek vagyunk a magyar szemüvegen köröztül is látni. Az a jó, tehát, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül. Tehát vannak olyan kollégák, olyan emberek, olyan személyek, olyan szakemberek, akiktől mi véleményt kérhetünk, szakvéleményt kérhetünk, és minden olyan döntést, természetesen a döntések előtt a képviselők megkapják a napirendi pontokat, és minden ilyen pontot mi át tudunk majd vizsgálni, hogy ez nekünk éppen magyaroknak tud kedvezni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
6: Választások 2026.
8: Szombaton
11: megszűni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
6: Választások 2026.
8: Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ századik

0: és központok fejlesztésében.
1: Örömmel tudom mondani, hogy megszületett a 100. baba is Zomborba. Mostan szombaton császár meccéssel két fiú született 2430 gram, mind a kettő. Egy kicsit előbb volt a szülés, de az ikerterhessége mindig úgy van, és azt mondhatom, hogy ez a medőségi központ európai szintén elég sikeres, mert nekünk nagyon jó százalékunk van új született a baba. Mink várunk mostan egy-két-három hónap múlva megint egy 30 új született babát. És minden évben többen jelentkeznek ide Szabadkára.
0: A pontos idő 4 óra 10 perc.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk. Holnap napközben még sok napsütésre és meleg időre számíthatunk. Késő délutántól viszont megérkeznek a felhők, megérkezik a hideg front, és az esti, késő esti órákban már csapadék is valószínű. A csúcsértékek csütörtökön 27-28 fok körül alakulnak, péntektől azonban hűvösebb időre van kilátás.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
5: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
10: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

volt a Rise Slow, itt a mai csillagunás kezdetén. Hello mindenkinek! Milyennek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Kérjétek, kívánjatok, éljátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. 19 óráig érkezhetek a kívánságdalok, és ma is játszani fogunk, de ezt majd a harmadik órában. Most viszont két újdonság jön. Itt lesz Leoni vadonatúj dala Way Too Late, illetve előtte Alexander Stan és Ingrid közös dala a Promise, két zenei univerzum találkozott. Bizony, hiszen, hogyha azt nézzük, Alexander Stan a román Eurodance vonalat, az Ingrid pedig francia-olasz mediterrán pop hangulatot hozza. Úgyhogy a közös dalok a Promise tulajdonképpen két különböző korszak dance-pop vonalát kapcsolja össze. Mindjárt meg is hallgatjuk egyébként, utána pedig, hogy említettem, Leoni jön. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást! Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a szerda délutánon. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, továbbiakban Boros Alent halljátok.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Way too late, ez volt a Leoni újdonsága. Itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban már az első mai kérések. Kívánság dalok teljesülnek, Hello csillagulás, egy ATB számot kérnék, lehetne a Hold You. Ezzel kívánok kellemes délután mindenkinek. Árpi üzenete volt, ez kellemes délután neked is jön. Andre Tanneberger, az az ATB és a Hold You. Szia, Len Miley, Base Persuade című új dalát szeretném, Nikki. Miley-nak ez az új korszaka is igazán jól indul, mert elég nagy sikereket ér el ezzel a dallal, mindjárt meghallgatjuk. Szép napot, Bruno Mars 24K Magic dalát hallgatnám meg. Köszönöm, Bella. Meghallgatjuk, egy jó kis funky hangzás, mindjárt jó majd Bruno Mars elsőként. Szia, szívedből minden kell című halott pénzdalt küldöm Emíliának. Peti kérte is küldi, jönnek majd tehát Marsalgó Dávidék is, valamint üdvöd Tayo Cruz Dynamite lehetne a régi jó bulik emlékére. Kösz szépen, Oscar. Na ná, hogy lehet Oscar, a 2000-es évekből érkezik majd Tayo Cruz, előtte halott pénz, itt lesz ATB, itt lesz Miley, nem Smiley, hanem itt lesz Miley, és kezdésnek Bruno Mars.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson pedig Lengyel Johannát hallhatjátok, a Megosztál korábbi győztesét, aki a legújabb daláról mesél, Egyenes az út.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Rausch Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellenetenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múlt, már megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hang, kezdet szólítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Burak Yeter and you are listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától. A Pannon

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Alex Warren újdonsága, Emerald Eyes, ez szólt itt a csillagolás mai második órájában, a folytatáson pedig néhány szó David Guettáról, aki rekordot döntött. 6-szor lett világ első a lemezlovas szavazáson. Bizony, David Guetta megvédte első helyét a Top 100 DJ rangsorában, és ezzel egyedüli rekorderré vált. A francia DJ 2011, 2020, 2021, 2023 és tavaly vagy 2025 után idén is az élen végzett a globális szavazáson. Így már 6-szor nyerte meg a közönség szavazást. Martin Garrix és Armin van Buuren eddig 5-5 győzelemmel követi. Az idei lista második helyi Martin Garrix maradt, a dobogó harmadik fokára viszont az olasz szupersztár Anima lépett fel, aki 7 helyet javított tavalyi eredményén. Alok a negyedik, Dimitri Vegas és Like Mike pedig az ötödik helyen végzett, és továbbra is ők a legmagasabban rangsolt DJ páros vagy DJ formáció. Amit még tudni lehet, a top 10-ben Charlotte de Vitta a 6. helyre kapaszkodott fel, és ismét ő lett a világ első számú techno DJ-je. Armin van Buuren megtartotta a legmagasabban rangsorolt trance DJ címet, míg Fischer újra a house kategória élén végzett. A szavazás közben saját rekordját is megdöntötte, minden eddiginél több ellenőrzött voks érkezett, összesen 234 országból. Bizonyám, a részvétel földrajzi kiterjedését jól mutatja, hogy Svalbard és Jan Mayen szigeteiről épp úgy szavaztak, soha nem hallottam ezekről, mint Wallis és Futuna területéről. Na, ezekről sem. Szóval, a világ összes pontjáról szavaztak, ez a lényeg. Európában az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Portugália adta a voksok jelentős részét. Az Egyesült Államok és Kína szintén a legaktívabb országok közé tartozott, Ázsiában pedig Indonézia, Tajföld és Malajzia is erős részvételt mutatott. Ami Afrikát illeti, ott Dél-Afrika, Algéria és Marokkó, Dél-Amerikát illetőleg pedig Kolumbia, Peru, Chile, Brazília és Argentina emelkedett ki a szavazatok ugye területi elosztását illetőleg. A 2026-os eredményeket egyébként tegnap éjjel az ibizai Universe klubban jelentették be, David Guetta pedig a győzelem kihirdetése után hajnali 4-5 óra körül egy órás szettet is játszott. Na hát, David Guetta 6. győzelmével közben egy több mint egy évtizedet tartó külön versenyben is egyedül az érre állt. Első elsőségét 15 éve szerezte meg, most pedig ő lett az első DJ a Top 100 közül, illetve ennek a történetében, aki 6-szor végzett az első helyen. Azt tudni kell egyébként, hogy ő a második legidősebb az egész 100-as listán. A 23. helyen volt Carl Cox, aki 62 éves, David Guetta pedig elképeszt 58 éves, és bizony kenterbe veri a fiatal generációt. Állandóan képes megújulni, nagyon sok dalt hoz ki,

évente nagyon sok sláger tud magáénak, úgyhogy lehet, hogy szeretni vagy nem, de az biztos, hogy otthon a zenei köztudatban, és ami rá vonatkozik, az bizony az, a mindörökké fiatal. Jön a Forever Young, David Guetta és Éva Max-től.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: És már megyünk is tovább, újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Allen, Pink So What számát hallgatnám meg, és mindenkinek küldöm, aki szereti, Anita. Meg lesz, mindjárt hallhatjuk. Szia, jó a műsora, jó munkához kérném a Move Into the Sun-t. Ezt már Gábor kérte. Gábor, jó munkát kívánok, és jön ez a nagy mai kedvenc. Hugo Lutanati, Imaile Angel a blokk végén. Hali pörögjön a mi Csikó az eddigi jó zenék mellé. Köszi Allen, Dennis. Ez is egy jó kis mai kedvenc. DJ Goya, Jason Derulo-val. Itt lesz tehát a mi Csikó. Sziasztok, szeretném kérni Dániel Fitől az Éjjük át című dalt. Szilvia kérésére pörgetem Dániel Fi Gergőjék dalát is. Illetve szép napot a széllel szemben. Ezt kérném Biolex-től. Zsófi kérte. Úgyhogy jön Pink, utána Biolex és a Slap, majd DJ Goya Jason Derulo-val. Aztán itt lesz a Dániel Fi csapat, majd pedig Hugo, Utanate és Imaile Angel.
2: Hi, this is Kelly Clarkson.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, it's Katy Perry.
7: What's up, this is Pink.
8: Hey, this is Lady Gaga.
0: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Hey guys, we are Groove Coverage.
2: And you're listening to Pannon Radio.
3: A Groove Coverage 2001-ben alakult, mondjátok el, hogyan kezdődött minden annak idején, és melyek a legkedvesebb emlékeitek a kezdeti időszakból.
1: Yeah, the project started in 2001 as a DJ project and
3: a projekt 2001-ben indult, mint egy DJ projekt, és eleinte klub zenéket készítettünk, a zenéket a dance top listákra. Majd 2001 végén a Moonlight Shadow feldolgozását vettük tervbe.
4: Nos, ez már populárisabb stílus volt, és itt jöttem én is a képbe, úgyhogy az volt az első találkozásunk, így indult el minden 2001-ben.
3: Ami az emlékeket illeti pedig, van jó néhány belőlük, például a magyar közönséggel. Ez a kapcsolat a Moonlight Shadow-val indult el, sőt a dal klipjét is Budapesten forgattuk, és egy nagyon jó élmény volt.
4: Ezért is mondhatjuk, hogy Magyarország a Groove Coverage egy fontos része, hiszen ez volt a mi kezdetünk.
1: And it's a great experience.
2: So this is why Amber is a big part of Groove Coverage, so it was our beginning.
3: A 2000-es évek zenéi 20 év táblatában is nagyon népszerűek. A véleményetek szerint mi lehet ennek a titka?
2: I think the secret is that music of your childhood or youth is magical for you. And
4: úgy gondolom, hogy a titok az, hogy a fiatalságunk zenéi mindig is varázslatosak maradtak, sok ember jár fesztiválokra, nem csak a legfiatalabbak, hanem például a 30-asok is. Úgy gondolom, ezek hatalmas emlékek, annyira jó bulik voltak annak idején, sokszor sajnálom is a fiatalokat, hiszen már nem is ismerik a klub kultúrát. Annyira nagyszerű idők voltak, és ezek a zenék visszahozzák az emlékeket, így újra 18-nak érezheted magad, amikor hallgatod őket, és ez nem csak a 2000-es évek zenéire vonatkozik, hanem minden műfajra. Például ez vonatkozik a szüleimre is, akik a 70-es, 80-as évek zenéire élik ezt át, ezáltal újra fiatalnak érzik magukat, ez pedig a varázsa az egésznek.
3: Bizony nagyszerű emlékeket ébresztenek, és energikus, fülbemászó zenékről van szó. Szóval, igen, mindig jó emlékek ezek.
1: Kind of energetic songs, so and always in your mind and your always good memories, yeah.
3: A 90-es, 2000-es évek előadói olyanok manapság, mint egy nagy család, hiszen nincs már versengés. Igazam van, sok baráti kapcsolatot tartatok fenn a zenei kollégáitok közül.
2: Yes, of course. We're touring a lot for many years now. It's for us it's nearly 20 years.
4: Igen, természetesen. Mi már régóta turnézunk, lassan 20 éve. A 90-es előadók meg még régebb óta vannak úton, így rengetegszer összefutunk, és sok barátot szereztünk. Ez igaz, és nagyon kellemes együtt dolgozni, együtt fellépni különböző fesztiválokon, ahol keverednek a 90-es és a 2000-es évek zenéi. Varázslatos tud lenni, számomra főként, mivel 90-es zenéket hallgattam, amikor gyermek voltam, tele voltam CD-kkel otthon, és annyira vicces, amikor ezeket az előadókat, akiket tiniként hallgattál, személyesen is megismered.
2: The people you were listening to when you were a child, so this is really cool.
1: Mel is the biggest Two Unlimited fan.
2: Not only Two Unlimited, but
3: Mel a legnagyobb Two Unlimited rajongó, ezt tudni kell róla.
4: Na jól van, nem csak a Two Unlimited, de ezeken a koncerteken nem csak előadónak érzem magam, hanem sokszor rajongónak is, és ez őrületes érzés, imádjuk.
2: And oh my god, that's crazy. We love it.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
4: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
6: Műsorajánló.
7: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
6: Műsorajánló.
8: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás. A Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Dubs és Nelly Furtado, ez volt a Torture of the Heart itt a Csillagulás mai harmadik órájában, ahol is mindjárt játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: Mindezt tehát szombat este az Atlantis Garden falai közt. Nem bonyolítom túl a kérdést. Ami a lényeg, a nyereményjátékot illetőleg, tehát ha pályáznátok a páros belépőkre, akkor csak annyi a dolgotok, hogy írjátok meg a kedvenc Álmokfutók dalotok címét, vagy legalábbis azt a dal címet, vagy annak a dalnak a címét, amelyet kedveltek az Álmokfutóktól. 0636 21 605, a dal cím mellé tegyétek oda a teljes neveteket, vezetéknévvel, keresztnévvel. Ennyi tehát a dolgotok, a játék mindegy 10 percig tart, és ami még fontos, csak is kizárólag a saját nemetekben játszatok. Az Atlantis Garden játéka ezennel kezdetét vette.

0: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
1: Nyereményjáték lezárva, sokan elküldétek a kedvenceteket az Álmokfutóktól. Indul a sorsolás, 3 nyertese lesz a mai játéknak, akik páros belépővel bebiztosítják a helyüket szombat estére. Akinek nem sikerül, ne csüggedjen, hiszen még holnap, illetve holnap után is játszani fogunk itt a Csillagulásban. Most viszont rövidesen kiderül, kik lesznek a mai nyertesek. Addig viszont érkezik Takabro is a Takata.

Ismerős dalomok, ez volt a Takata. Megtörtént a sorsolás, mondom el is, kiknek kedvezett ma a szerencse. Páros belépővel tehát szombat estre bebiztosította a helyét az Atlantis Gardenbe. Törteli Judit, Zélics Violetta, illetve Lajkó Csilla. Ti vagytok a mai nyertesek, úgyhogy másodmagatokkal jó bulit kívánok, tehát páros belépő a tiétek. Törteli Judit, Zélics Violetta és Lajkó Csilla. Akinek nem sikerült, ne csüggedjen még. Holnap, illetve holnap után ugyancsak játék lesz majd itt a csillaghullásban. Most viszont megyünk tovább, újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello and Flo Rida, Low muzsikája szólhatna? Zsolti kérdezte. Noná, hogy szólhat Lowrider T-Pain és a Low, ez nem mindjárt elsőként. Szia, Marics Peti és T. Danny Fuego című dalát kérném. Lilla üzenete volt, ez egy vadonatúj dal, ezt is mindjárt hallgatjuk. Szia, szólhatna Sigma és Rita Ora Coming Home című dala? Köszi, Tini. Szólhat bizony, pörgős dal, amely drum and bass-es beütéssel jön majd a blokk végén. Kedves csillaghullás, a Bagosi Brothers Company olyan ő dalát kérném. Köszönöm, Ági. Ez is jön mindjárt. Illetve szia Rihannától az S&M lenne a kívánság dalom. Köszi, nagyon jó műsor, Albert. Köszönöm szépen, Albert. Pörgősű Rihanna dal, előtte Marics Peti és T. Danny újdonsága. Itt lesz Flo Rida T-Pain-nel. Aztán még hallgatunk Bagosit, illetve Sigmát Rita Orával. Turn this all the way up. Play.

Csillagollás a Pannon Rádióban. Uh-huh.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én vagyok a Dr. Véres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, a tudom.

0: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, a Bagos Brothers Companyból. Hallgassátok ti is a Panna Rádiót.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio. Csillagullás.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
3: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
4: Hey, what's up? This is Jay-Z.
5: This is Big Snoop D-O-double-G.
6: It's your boy Wiz Khalifa, man.
7: Hey, yo, this is Eminem.
8: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
9: Chilla Kulash.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Jonas Blue és az Edge of Desire, igazán jó kis remixben itt a Csillagkulás mai utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokkhoz, kettő kívánságdal teljesül még. Hali pedagén a haveroknak, meg nekem is az In and Out of Love, Armin van Buren-től. Kösz Alan, üdve Alex. Egy örök klasszikus, Armin van Buren, illetve Sharon and Adele közös dala, az In and Out of Love mindjárt jön. Jött egy ilyen üzenet, hogy szia, a barátomnak szeretnék kérni egy zenét, a traktorban ül, Szabó Dávidnak küldöm. Arnold kérte is küldi. A következő üzenetből kiderül, hogy melyik dal lesz. Hello Csillagkulás, a Pannónia számot szeretném kérni mindazoknak, akik szeretik. Üdve Balázs. Úgyhogy szól nektek, és a srácoknak is. Dash, Youngfly, Azaria, itt a Pannónia, utána pedig Armin van Buren, Sharon and Adele, jön az In and Out of Love.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
1: És jön a mix idő, a Csillagkullás mix a folytatásban a 2010-es évek igazán jó kis zenével. Töményen, egyvelegben egészen 20 óráig, amikor is érkezik majd a Rock Night, a rockzenei válogatás 20 és 22 óra között, majd 22 órától még keményebb gitárzenék Rock Ideas Coffee-val egészen évfélig. Csillagkullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 19 felsőoktatási intézmény, több mint 700 végzős középiskolás és számtalan továbbtanulási lehetőség. Ezt kínálta az idei Edu Expo Zentán. A rendezvényt az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. 10. alkalommal telt meg a zentai sportcsarnok a továbbtanulás előtt álló fiatalokkal. Azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven is folyik az oktatás. Márta Kosz bővítésért felelős uniós biztos szerint jelenleg Montenegró, Albánia, Moldova és Ukrajna áll a legközelebb az EU csatlakozáshoz. Ezért az Európai Bizottság október végére konkrét határidőket és lépéseket tartalmazó ütemtervet dolgoz ki számukra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felvétel továbbra is kizárólag az egyes országok saját teljesítményétől függ, így nincsenek rövidített utak. A kisebbségi tankönyvprogram keretében a szerb oktatási minisztérium 76 iskola számára mintegy 50 ezer ingyenes magyar szerző által írt tankönyvet biztosít, közel 29 millió dinár értékben, közölte Jerasz Anikó ügyvivő oktatási államtitkár. Bár a magyar nyelv és irodalom könyveket már mindenki megkapta, az egyéb kiadványok kiszállítása még folyamatban van, így például 4 zentai intézménybe is hamarosan megérkeznek a még hiányzó kötetek. A szerb labdarúgó válogatott a sorozatban elszenvedett 6 vereség köztük 4 nemzetek ligája kudarc miatt a 40. helyről a 44-re csúszott vissza a FIFA világranglistán, ami 2017 júniusa óta a legrosszabb pozíciója. Ezzel szemben a magyar válogatott a 39. helyet foglalja el, és a nemzetek ligája B ligájában 4 meccsből szerzett 7 pontjával jelenleg a 2. helyen áll csoportjában.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Őszhó, azaz magvető havának 7. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újból eljött. Hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Rögtön jönnek a friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, persze a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságot. A helyes képlet
1: Rock Idill
0: kukac.pannonrtv.com, tehát
1: Rock Idill,
0: vagyis Rock Idill két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a rendkívüli információt, hogy őszhó, illetve magvető havának 14. napján, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádressz, hövölj a... A Rock Idillben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek. Vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1945-ben született Kevin Godley, a Tennessee Sea zenekar énekese, dobosa. 1949-ben jött a világra David Hope, a Kansas Banda basszusgitárosa. 1952-ben született meg Ricky Phillips, a Styx csapat basszusgitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1968-ban jött a világra Tom Yorke, a Radiohead együttes énekese. Most a ma 58 éves Tom Yorke és a Radiohead együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítened kell.

Akármennyire is nem akarom, megint egy szomorú hírrel kell kezdenem a mai Rokkidilt. 63 éves korában 2026. október 1-én elhunyt Konrad Kronos Lent, a Venom zenekar énekese, basszusgitárosa, aki Jeff Mantas Dunn gitárossal és Anthony Abaddon Bray dobossal komplett műfajok alapjait fektette le, elsősorban első két albumával, az 1981-es Welcome to Hell-lel és az 1982-es Black Metal-lal, és ezek nélkül bizonyosan egész másképp néznek ki manapság a metalvilág térképe. A két lemez számtalan együttesre volt alapvető hatással, és a Venom nélkül soha nem jöhetett volna létre későbbi megismert formájában a thrash, a death vagy a black metal stílus. Hatásuk még limitált zenei eszköztáruk ellenére is felbecsülhetetlennek bizonyult. A black metal nagylemez jelentősége különösen nagy. A kiadvány címe később egy egész műfaj elnevezésévé vált. A Venom eredeti felállása ugyanakkor viszonylag gyorsan szétrobbant, és ugyan az 1990-es évek derekán volt egy újjáalakulásuk, néhány év után ismét szétváltak útjaik. A nevet ezek után Kronos vitte tovább, Mantas gitáros és Abaddon dobos, Venom, Mantas and Abaddon néven lépett fel több fesztiválon, de továbbra is aktív maradt, a Mantas alapította Venom Incorporated is a fronton Kronos egyik utódjával, Tony Demolition Man Dolan basszusgitáros énekessel. A Kronos féle Venom legutóbbi albuma idén tavasszal jelent meg, Into Oblivion címmel, 8 évvel a Storm the Gates után, és Kronos mellett Stuart Rage Dixon gitáros, illetve Danny Dante Needham dobos alkotta a csapat legutóbbi felállását. Kronosra most a Venom 1982-es Black Metal nagylemez címadó szerzeményével, illetve a Dave Grohl féle Probot Project 2004-es Centuries of Sin felvételével emlékezünk.

Egy friss és ropogós dalt mutatott be az A Perfect Circle zenekar. A napokban közzétett második új szerzeményük címe To Whom It May Concern. Két év utáni első felvételét a Starless-t még tavasszal hozta ki Billy Howard-el gitáros csapata, melyben Maynard James Keenan, a Tool és a Pussifer frontembere énekel. A Starless dal aktuális európai turnéjukat volt hivatott felvezetni, amelynek magyarországi állomása is volt június 15-én a Budapest Parkban, és ha szabad ennyivel dicsekednem, nekem is volt szerencsém ott lennem. Most viszont egy újabb nótát mutattak be To Whom It May Concern címmel, és ismét Maynard James Keenan karakteres énekére és Billy Howard-el sötét, rétegzett gitárhangzására épít, miközben az együttesre jellemző atmoszférikus és fokozatosan építkező megszólalás is hangsúlyos maradt, de további darabokat is ígérnek. Az A Perfect Circle legutóbbi nagylemeze, az Eat the Elephant még 2018-ban jelent meg, így a rajongók már hosszú ideje várnak a következő albumra. Billy Howard-el mindenről így nyilatkozott. Izgalmas, hogy végre új zenéket mutathatunk be a világnak. Nagyon hálásak vagyunk a rengeteg támogatásért. Hamarosan jön a folytatás. Maynard James Keenan ehhez még hozzátette, már nagyon várom, hogy kettős fellépést tartsak az A Perfect Circle-lel és a Pussifer-rel, mivel nagyon-nagyon rég volt ilyen. Új dalok, új táncmozdulatok, új hajsapkák. Most jöjjön az új szerzemény, utána pedig az énekes eredeti bandája, a Tool jön, méghozzá a bemutatkozó 1993-as Undertow nagylemezről, a címadó fontos felvétel fog felcsendülni itt, a Rockidillben.

A Placebo nevű trió éppen a 30 éves jubileumi turnéjuk indulására időzítve jelentette meg Helen Keller című vadonatúj szerzeményét, amelynek az alapjául szolgáló dallam azonban egészen 1996-ig nyúlik vissza. Történt ugyanis, hogy a 96-os bemutatkozó albumukat záró Swallow szám után egy hosszú instrumentális felvétel az HK Farwell kapott helyet hidden trackként, azaz rejtett nótaként. A Brian Molko énekes gitáros, Stefan Olsdal basszusgitáros és az akkori dobos Robert Schulzberg által jegyzett darab egy stúdió improvizációból született. 30 évvel később a Recreated nagylemez készítésekor tértek vissza hozzá, és Brian Molko szerint ekkor nyílt lehetőségük arra, hogy végre befejezzék. Az HK Farwell azonban ezzel sem került vissza a fiókba, a zongora témájából indult ki a most megjelent Helen Keller is. Nem átdolgozásról van szó, hanem egy teljesen új számról. A dal címét adó Helen Keller 1880-ban született az Egyesült Államokban, és kisgyermekként egy betegség következtében elvesztette látását és hallását. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy egyetemi diplomát szerezzen, majd íróként és előadóként váljon világszerte ismertté. Évtizedeken át kiáll többek között a fogyatékossággal élők és a munkások jogai, a nők választójoga és a társadalmi egyenlőség mellett. A Placebo 30 éves jubileumi turnéja november 13-án Magyarországot is érinti, a Pap László Budapest sportarénában lépnek fel, mi pedig most meghallgatjuk új szerzeményüket, rögtön utána pedig a Muse együttes 2026. június 26-án kiadott The Wow Signal albumáról a Hexagons felvételt, mert miért ne?

ko šli i dovde stigli, dobro smo prošli.

Rövid idő alatt a thrash metal szintér egyik leginkább előremutató és technikás zenekarává vált. 1987 és 1994 között 5 stúdióalbumot jelentettek meg, 1996-ban aztán befejezték a működésüket, majd 2011-ben tértek vissza a színpadra. Az újraegyesülés után pár évvel Marky Edelman helyét Diego Rapacietti vette át a dobok mögött. Az igazi új fejezet azonban 2025 őszén kezdődött, amikor a Century Media kiadó gondozásában megjelent a Dissonance Theory, a zenekar első új stúdióalbuma több mint 3 évtized után. A csapat a thrash metal sebességét és agresszivitását klasszikus zenei szerkezetekkel, jazzes összetettséggel, avantgárd megoldásokkal és később industriál hatásokkal ötvözte. A Coroner meghatározó szerepet játszott a később technikás és progresszív thrash metalként nevezett műfaj kialakulásában. Mindenről holnap, azaz október 8-án élőben is meggyőződhet a tisztelt nagyérdemű, méghozzá Budapesten, az Analog Music Hallban, a 2016-ban alakult belga Skizofrénia és a svájci Tar Pond bandák bemelegítésével. A Tar Pondról azt érdemes tudni, hogy a korábbi Coroner dobos Marky Edelman doom metal zenekara, amelyet a néhai Celtic Frost basszusgitáros Martin Einel alapított. Jöjjön most akkor a Coroner nagy visszatérését jelentő 2025. október 17-én kiadott Dissonance Theory albumáról a Symmetry szerzemény, illetve a Schizophrenia 2022-es Recollections of the Insane lemezéről a Cranial Disintegration felvétel.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Tony Iommi, a Black Sabbath együttes gitárosa Storm Watcher címmel egy vadonatúj dalt mutatott be az október 23-án érkező From the Dark szólóalbumáról, amely a BMG kiadó gondozásában jelenik meg. A szokásos módon Iommi néven futó anyagot Mike Exeter producer hangmérnökkel rögzítette Tony Iommi, aki mellett Jorn Lande énekes, Becky Baldwin basszusgitáros és Carl Brazil dobos játszik. A gitáros a következőket mondta el az új anyagról. A Black Sabbathnek zenekarként vége. Az utolsó megmozdulás Ozzyval volt, onnantól kezdve valójában csak engem jelentene, ha bármit is csinálnék a zenekarral, és azt már nem szeretném. Az már megvolt, túl vagyunk rajta. Tony Iommi ennek ellenére örült volna, ha Geezer Butler basszusgitáros felbukkan az albumon, de nem sikerült megoldani. Nem tudta elvállalni, mert azt hiszem épp a saját albumán dolgozik, vagy épp történt valami, és nem tudott átutazni Angliába. Én meg el akartam készíteni a lemezt, hogy végre megjelenjen. Becky Baldwin birminghami és Geezer Butler nagy rajongója, az ő stílusában is játszik, gondoltam, tegyünk vele egy próbát. És bevált. Ami az énekest illeti, a főnök nem válogatott sokat. Jorn Landeval már dolgoztunk korábban, miután Ronnie James Dio elhunyt, énekelt velünk néhány dalt egy tribute koncerten. Nagyon megtetszett a hangja, úgyhogy egyből az jutott eszembe, szívesen dolgoznék vele. Nyilván lehetett volna valami ismertebb nevet keresni, de ez sem lenne újdonság. Nem adtam neki szövegi támpontokat sem, egy énekes esetében az a jó, ha meg tudják írni a saját dolgaikat, hiszen nekik kell elénekelniük ezeket, ők tudják jobban megfogalmazni a sorokat. A From the Dark-ra kizárólag új szerzemények kerülnek fel, minden nóta új, egy tonnányi riffen parkol különböző CD-ken, kazettákon meg mindenféle hordozón, de amikor visszakanyarodom ezekhez, hogy hát ha találok közöttük valami felhasználhatót, közben inkább rendszerint mindig előállok valami új ötlettel. Az albumon 8 felvétel kap majd helyet, hallgassuk most meg a Storm Watcher szerzeményt, utána pedig a gitár mágus Heaven and Hell formációjának 2009-es The Devil You Know nagylemezéről a Double the Pain tétel csendül fel.

Kai Hansen, a Halloween és a Gamma Ray együttesek alapító énekes gitárosának új szösszenete, akarom mondani szólólemeze, a Born with a Hammer, szeptember 18-án jelent meg. Társai a produceri feladatokat is ellátó Eike Freeze gitáros, Alex Dietz basszusgitáros és Daniel Wilding dobos. A 10 dalos albumon állítólag Kai Hansen valamennyi fontos hatása érvényesül. Az alapokat természetesen a dallamos és erőteljes metal képezi, de ugyanígy helyet kapnak a punkos és hardrockos megoldások is, a zenésztől megszokott fogós dallamok kíséretében, ugyanakkor egy személyes hangvételű, kompromisszummentes anyagot ígért, amiből nem tudom mennyi valósult meg, de minden esetre a kritikusok nem így látják, pontosabban hallják a végeredményt. A rögtön hallható Welcome to Life nóta szerinte arról szól, fogadjuk el az életünk olyan, amilyen, és ahelyett, hogy azon agyalnánk, mi hiányzik belőle, inkább próbáljuk meg a maximumot kihozni abból, amink van. Nos, az igaz, hogy punkos lendületű, klasszikus heavy metalnak indul a dal, de aztán a középrésznél, ki tudja miért, de Herr Hansen jó ötletnek gondolta feldobni egy halálgagyi reggae résszel. A műfajokon átívelő kalandozás szülhet egyfajta újszerű, felfrissített hangzásvilágot, de eredményezhet értelmetlen filléres katyvaszt is. Kai Hansen esetében pedig a szakértők szerint sajnos utóbbival van dolguk. Most mindenki megfülelheti és magának meghatározhatja, milyen a mix, amit Kai Hansen kevert ki és össze meg vissza a Welcome to Life szerzeményében, utána pedig felidézzük, milyen volt a Halloween 1985-ös Walls of Jericho nagylemezén a Victim of Fate felvétel.

0: Szevasztok, Bauxit vagyok, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
1: Szevasztok, még öt vagyok, én is a Belgából, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
0: Ja, én is a Belgából vagyok.
1: Ő is onnan van.

A Camelot zenekar új albuma, a Dark Asylum augusztus 28-án jelent meg a Napalm kiadó égisze alatt. Ezúttal egy konceptlemez szállítottak le a produceri székbe visszatérő Sasha Pett segítségével, melyről Thomas Younglad gitáros, a csapat főnöke a következőket tartotta fontosnak elmesélni. A lemez a kétségbeesés és a megváltás közötti kettősség, a valóság és az őrület között elmosódott határvonalak témáját járja körbe a maga teatrális történetmesélésével, kísérteties hangulataival és mély, érzelemgazdag megközelítésével. A Camelot tagjai a Dark Asylum turnéjával hamarosan Budapestre is ellátogattak. A koncert november 14-én lesz a Barbanegrában. Az est egyik különleges vendégeként érkezik az Exit Eden, melynek sorait Clementine Delaunay, a Visions of Atlantis énekesnője is erősíti. A másik vendég pedig a Temperance, ahol a Visions of Atlantis áthallás szintén megvan, hiszen a csapat tagja Michelle Guaitoli énekes is. Most a chilei szépségkirálynő a Decessus csapat énekesnőjével Ignacia Fernandezzel, illetve Clementine Delaunay-val a Visions of Atlantis formáció frontasszonyával rögzített Century szerzemény szó szépen, utána pedig a többet emlegetett Visions of Atlantis 2022-es Pirates nagylemezéről a Legion of the Seas felvétel is felcsendült.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány másodperc múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárulsz Kofi Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan őszhó, illetve magvető havának 14. napján, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írtóra, sőt, írdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockidil.
0: Vagyis rockidil két ellen, mint egy szó kukac panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a rendkívüli információt, hogy őszhó, azaz magvető havának 14. napján ismét találkozhatunk este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádressz, hövölj a...
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.